0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjus slágereket, akkor
0: álljon meg egy darra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
2: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: go. Mm-mm. I love technology.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az interneten.
3: És a 107,1-en.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét? Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
3: Retro slágerek társaságában.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
3: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-as telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak. A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Csak
3: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: A régi szép idők dalai.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni feléréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
4: SMR
5: 107,1.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Retrós lágerek társaságában.
6: A 107,8

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A régi idős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, a mikrofonnál Vágó Kriszta. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerbnyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes, 80 órás kurzust 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok meg magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. Még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett is középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült, igazolt fordítás és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papírlapon is be kell nyújtani. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló, nem mezőgazdasági tevékenységekhez ösztönöz. A program célja, hogy a gazdaságok több lábon álljanak, gazdák kiegészítő jövedelemhez jussanak, és a vidéki élet összességében fejlődjön. A nyertes pályázók Újvidéken vehették át a szerződéseket. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni. Per pillanat Szabadkán és környékén 20 fokot mérhetünk, a csúcsérték ma 31 fok körül alakul majd, borús, kevésbé napos időben lesz részünk, esernyőket, esőkabátokat viszont elő kell készíteni, hiszen az időjósok szerint ma még csapadékra is készülni kell.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
7: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: És 8 óra múlt 9 perccel kezdetét veszi mai Mozaik című műsorunk itt a 107,1-en. Köszönti Önöket fő és felelős szerkesztőnk Dédit Zsuzsanna, mai adásvezető technikusunk Nagy Viktor, azaz Great Vitya, vagyis Radcliffe. Köszönti Önöket itt a sötétben ül mindig. Ezt mindig elmondom. Na de, hogy mivel is várjuk Önöket a mai napon? Hát úgy néz ki, borongós időben, de ez ne szegje kedvünket, hiszen attól itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-én csúdi jó a hangulat, mégpedig amivel készülünk, utána járunk annak, hogy ismét iható-e a csapvíz kuposzinán, és mit mondanak az illetékesek a víz minőségéről. A klímaszorongásról is lesz szó, ezen kívül nyárhangoló, a gyerekeknek szóló programokat is elmondjuk, illetve nyereményjátékunk is lesz, képzeljék el, a Dávodi gyógyfürdőbe egy családi belépőt vihetnek el tőlünk, de mindent a maga idejében, 10 óra után indul a játék, természetesen a Facebookon fogunk játszani, úgyhogy SMS-ben nem tudnak kérni, Facebookon fogunk játszani, illetve és 13 óra 10-kor pontosan a Dávodi gyógyfürdőbe kapcsolunk majd, hogy milyen programok lesznek, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, illetve ami még lesz a mai napon, tudják, Mozaik után beszéljünk róla. Bemutatjuk Önöknek Ledenyák Leát, a Talentum Egyesület egyik oszlopos tagját, aki sikeresen teljesítette a kanadai szolgálatot a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó kis témákkal készülünk Önöknek, és ne felejtjék el, hogy a legjobb zenék társaságán, legjobb retro zenék társaságában tudnak itt lenni velünk. Attól függetlenül hozzászólhatnak a műsorunkhoz, akár Viber, akár SMS-ben is. Következik Cipő és Lány, gyere közelebb, menekülj el, de ebben az órában még itt lesz velünk az LGT, és mégpedig nagyon jó, és az egyik nagy kedvencem nem más, mint Aha, Take on Me. Ez is szól majd a Szabadkai Magyar Rádióban. Gyere

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1. És indul! Figyelem! Figyelem!

0: Minden, ami számít, egy helyen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 8 óra múlt pontosan 19 perccel, és nem sokára érkezik az aha, most már nagyon várom, így most fölnéztem épp a táblára, és 8.32 környéken, hát most attól függően mennyit fogok most önöknek itt beszélni, az 107,1-en, de legalábbis úgy állítottam el, Viktor, tényleg nagyon szeretem, szeretem a lassú verziót is, illetve szerintem gyönyörű szövege van, és akkor ott a 80-as években, mégpedig a videóklipje, ha jól emlékszem, tehát egyedi volt ebben a képregényes megfogalmazással, illetve ezzel a képregényes dologgal. Tényleg zseniális, és zseniális, ahogy énekelnek benne. Gondolom, nagyon-nagyon sok lány szerelmes volt, mégpedig az AHA frontemberébe. Na de, már is megyünk tovább, mégpedig, hát addig is jöjjön LGT, de mindjárt itt lesz AHA is. Szabadkán és környékén per pillanat most 20 fokot mérhetünk.

sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék, mint a fény.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 magyar forint 33 dinár 14 parába kerül. 1 svájci frankára mai napon 127 dinár 31 para, 1 angol font 137 dinár 34 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 60 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középár folyamait hallhatták.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Reklámot hallott.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: És a mai magyar szóból szemezgetünk, mégpedig nézzük, mit is találhatunk benne. Ma július 7-ére kedre szól. Felszabadultan szerbül kétszeresére nőtt a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvű felzárkóztató képzésében résztvevők száma. Erről is lehet olvasni, vagy szigorú fegyvertartás. A képviselőház vitát folytat a fegyvertartásról, a REM tanácsáról, valamint a gondozó szülői státuszról. Ezen kívül 30 millió dinár a falusi turizmus fejlesztésére, illetve hasznos tudás a tanároknak. És ténylegesen lapozgatok, úgyhogy hallhatják is. Nézzük, hogy miről lehet még olvasni, mégpedig közös szintlépés szeptember végén ismét Connect & Grow Palicson, illetve olyanról is lehet olvasni, hogy sikeres gazdasági modellek nyomában, vagy újabb reménynap, július 31, az energiaügyi miniszter szerint Szerbia jelenleg diplomáciával támogatja a NISZ ügyének lezárását, illetve ha tovább lapozgatunk, 23 izgalmas előadás. A Szatmárnémeti Társulat nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. Mészáros Cunkovics Gabriella vehette át a legjobb színésznőnek járó elismerést, erről is lehet olvasni. Ugródeszka a színművészet felé, 26 résztvevője van a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszó 18. táborának zentán. Na már most tovább lapozgatunk, hagyományőrzés és közösségépítés, a népművészet és az anyanyelvápolási a főszerep a székelykevei hagyományőrző közösségépítő táborban. Na, lapozgatunk tovább, mégpedig ugye ma kedv van, akkor magvető, nézzük, mit találunk a mai magvetőben, milyen címekkel találkozhatunk, a hőhullám is természeti katasztrófa. Erről is lehet olvasni. Utcára vonulhatnak a gazdák a búzaára miatt, vagy az idén is legalább 40 ezer tonna burgonyát kell importálni a Szerbiának, illetve a málna ültetvények ellenőrzése során kiderült, hogy egyes ültetvények már nem is léteznek, huha, krízispénz jöhet a drága műtrágya miatt, vagy nemhogy drágulna, mégis csökken is a búza ára. Katasztrofális hozamok tordán, döbbenetes hírek terjednek az élelmiszerekről, július dönthet mindenről, komoly veszély leselkedik a vásárlókra, illetve közel a ketrezes tyúktartás vége. Na, erről is lehet olvasni, ez a mai magvet. Jaj, hát itt még a kaporról is lehet, vagy legalábbis megláttam a képeket. A kapor kiváló példa arra, hogy vannak növények, amelyekre nem sokszor van szükség, de amikor van, akkor nagyon, nagyon szeretem a kaprot. Különben tényleg kaporszósz, illetve minden, mondjuk túrós, kalács és kaporral legyen az édesús, tényleg. Na már most ezekről lehet olvasni, addig is megyünk tovább, itt a 107,1-en.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, július 7-én. 68 éves korában elhunyt Lőrinc Eleonóra, mérges, Csikéria utcai lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 71 esztendős korában meghalt Zvonko Polyákovics, szabadkai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Rókusi temető kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerbnyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes 80 órás kurzus 6 vajdossági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. A program célja, hogy a gazdaságok több lábon álljanak, a gazdák kiegészítő jövedelemhez jussanak, és a vidéki élet összességében fejlődjön. A nyertes pályázók Újvidéken vehették át a szerződéseket. És egy busz és két autó ütközött Batajnicán, egy férfi súlyosan megsérült. A batajnicai Major Radoszávjevics és Steván Dubajics utcák sarkán éjfél után 55 perccel történt súlyos közúti baleset, amelyben egy busz és két személygépkocsi volt érintett. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy ismeretlen személyazonosságú utas életveszélyes súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetet követően újra is kellett éleszteni. Az ütközés körülményeit vizsgálják, és nézzük, hogy milyen időben van részünk. Per pillanat 22 fokot mérhetünk, és a meteorológusok szerint a mai csúcsérték 31 fok körül alakul majd.
7: Hogy ne maradjon le semmiről.
8: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
9: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
13: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: 9 óra múlt 8 perccel, és hát a következő órába értünk, ami a mozaikot illeti. Beach Boys Kokomo volt itt velünk az előbb, és ezután a Wonderful Life következik. De hogy minek járunk utána ebben az órában, ezt most elmondom önöknek, annak, hogy ismét iható-e a csapvíz Kupuszinán, hát mit mondanak az illetékesek a víz minőségéről, és a klímaszorongásról is szó lesz. Úgyhogy érdemes velünk tartani ebben az órában is.

0: és már is a bácskártási kupuszinai vezetékes vízről lesz szó. A megállapított mikrobiológiai szennyezettség miatt jelenleg nem alkalmas ivóvízként való fogyasztása. Személyes higiéniai célokra, főzésre és az állatok itatására ugyanakkor továbbra is biztonságosan használható. A szennyezettség okairól, a megtett intézkedésekről és a jelenlegi helyzetről Hodovány Attillát, a kupuszinai helyi közösség titkárát kérdezte kolléganőnk, Lenner Tímea.
1: Hodovány Attillát, a kupuszinai helyi közösség titkárát kérdezem. Hogyan áll most a helyzet?
2: Hát jelen pillanatban múlt héten ugye kaptuk ezt a zárlatot. Kedden újra vettek vízmintát, most egy hét el kell, hogy múljon, mire megjönnek az eredmények, tehát jövő kedden várható, hogy meg tudjuk, hogy a fertőtlenítés sikerese volt, vagy nem.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban, milyen intézkedéseket hajtottak végre a lakosok vízellátását illetően?
2: Hát ugye tudniillik a Apatini Nasdom, a vízszolgáltató egész Apatin község területén, így Kupuszinán is, ők kapják a vízanalíziseket, ők is értesítettek erről a hírről, hogy nem ivásra nem alkalmas a víz. Ebből kifolyólag vízes konténereket biztosítottak, itt a helyi közösség előtt helyezkednek el, és innen a polgárok tudnak ivóvizet vinni haza.
1: Ez a meghibásodás, ez a szennyeződés, ez ugye talán abból következett, vagy állítható-e, hogy abból következett, hogy ugye a vízhálózat cseréje zajlik, felújítása zajlik itt Kupuszinán.
2: Igen, teljes mértékben a kupuszinai vízvezeték hálózat fel lesz újítva az idei folyamán. November végéig gyakorlatilag a becslések szerint a kivitelező szeretne is befejezni. Ezek az ilyen probléma, tehát gyakorlatilag ebből a munkálatokból kifolyólag ugye szinte heti szinten 2-3 alkalommal kimarad a vízszolgáltatás, mert ahogy ásnak, megsértik a föld alatti már meglévő vízvezeték hálózatot, így szennyeződés kerül gyakorlatilag, ugye egy nyitott felület keletkezik a rendszerbe, belemegy a szennyeződés, a baktériumok, tehát gyakorlatilag ez várható is volt már. Egyrészt ez is, másrészt ugye ezek a nagy hőségek, ez is gyakorlatilag a vízhálózat biológiai összetételére is kihat, ugye átmelegszik a föld, a víz. Egyrészt ez is, másrészt ugye ezek a nagy hőségek, ez is gyakorlatilag a,

0: Ez mellett még az új vízvezetékre a rácsatlakozás meg fog újulni. Gyakorlatilag egy teljesen új, újszerű, modernabb vízhálózatot fogunk kapni. Nem beszélve arról, hogy a mostani meglévő öreg vízhálózatnak a körülbelül a 40-50%-át az aszbesztcement csövek jelentik, amik ugye tudjuk, hogy kancerogén hatásúak is. De viszont a legnagyobb talán az iszap, ami most már idestova 50-55 éve lerakodik lassan a csövekbe, csövek alján, és aztán, amikor megnő a vízfogyasztás, fölgyorsul a víz a csövekbe, az lassan fölkeveri, és így a háztartásokba is ilyen zavaros víz jut.
1: Milyen támogatásból valósul meg ez a projektum?
0: Az eszközöket, akik biztosítsák, ez a Nagyberuházási Minisztérium, karöltve az Apatin községgel. Gyakorlatilag Apatin község megpályázta, mivel kész volt falunk területén a tervdokumentáció a vízhálózat cseréjére, így alkalom adódott, és így a Apatin község benyújtotta a Nagyberuházási Minisztériumnál ezt a projektot. Gyakorlatilag ez egy hosszú procedúra, már még 2019-től ez téma. Jóvá is lett hagyva 2019-ben, viszont a Covid akkor rákövetkező évben mindent leállított, és akkor ez lassan-lassan újra most életbe lépett.
1: Milyen egyéb eseményre, megmozdulásra készül jelenleg a kupuszinai helyi közösség?
0: Itt van már a küszöbön Szent Anna ünnepe, a kupuszinai templom búcsú napja. Erre most készülünk. Folynak a papírmunkák, az útlezárások körül, helyfoglalások az árusoknak, a fúvózenekarunk készül a nyitott koncertre, és természetesen a templomot is díszítsük már lassan.
1: Tehát akkor a mindennapi élet és az ünnepnapok is zavartalanul telnek, annak ellenére, hogy vízgondok vannak a faluban.
0: Igen, természetesen.

0: Műsorunk folytatásában Losonc Márk filozófussal beszélgetek. Márk, az elmúlt napokban Vajdaságban több mint 40 Celsius fok feletti hőmérsékleteket is mértek. Az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek mennyiben változtatják meg az emberek viszonyát a klímaváltozáshoz?
1: Hát talán érdemes itt emlékeztetni arra, hogy az ökológiai tömegmozgalom az 1950-es évektől kezdődött el, sőt, az 1970-es években megjelentek az első zöld pártok, és mondhatjuk azt is, hogy a 80-as évektől pedig megkezdődött egy széleskörű nemzetközi összefogás. Uh-huh. Tehát ez az egész nem most kezdődött, ezzel kapcsolatos öntudat kialakítása, hanem már sok évtizeddel ezelőtt. Viszont másfelől az is igaz, hogy Kelet-Európa ebben sokat késett, részben a modernizáció sajátos késései miatt, másrészt a társadalom fejlődés különböző zavarai miatt. Uh-huh. Az viszont, hogy a hétköznapjainkban ilyen brutalitással ennyire közvetlenül fenyegetően tör be a klímakatasztrófa, és hogy előbb-utóbb most már a gazdaságot is elkezdi szorongatni, sokfajta reakciót vált ki. Vannak, akikben egyfajta jövőtlen és beletörődő fásultságot, és akár valamiféle itt a világ vége, élvezzük ki az életet, amíg lehet hangulatot vált ki, és vannak, akiket közvetlen cselekvésre ösztönöz, akik csatlakoznak társadalmi mozgalmakhoz. Szerbiában például a lítium bányászattal szembeni tiltakozások rengeteg embert mozgattak meg, pontosan tudható előre, hogy az ilyen mozgalmak a következő években, pláne évtizedekben még széles körűbbek lesznek, és bizony növekedni fog a harag azokkal a politikai elitekkel szemben, amelyek szolgai módon asszisztálnak ahhoz, hogy a mostani pusztító társadalmi rendszer fennmaradjon.
0: Na már most ugye egyre gyakrabban találkozunk a klímaszorongás fogalmával. Mit értünk ez alatt, és miért vált ennyire jellemzővé napjainkban?
1: Fontos először is szerintem leszögezni, hogy a klímaszorongás nem egy klinikai értelemben vett mentális betegség, hanem egy teljesen racionális, eluralkodó félelem a környezeti pusztulástól és a klímaváltozás következményeitől. Tényleg igaz, hogy az eddigi Párizsban kezdeményezett ökológiai intézkedések alapvetően és lényegében véve kudarcnak tekintetők, hogy az infrastruktúra a vízellátástól az áramszolgáltatásig mind kevésbé bírja a megterhelést, és például az is igaz, hogy a következő években, évtizedekben jelentős életszínvonal visszaesés várható, és hosszan lehetne sorolni. Tehát ennyiben, ebben az értelemben a klímaszorongás egy egészséges vészjelzésnek mondható. Sok érzés keveredhet benne, bűntudat, tehetetlenség, gyász, bénultság, és mindez egyre kevésbé elviselhető. Egyébként a felmérések szerint mi magyarok a legjobban klímaszorongó nemzetek közé tartozunk globális viszonylatban is, mindenféle bonyolult okok miatt. Én gyógyírként mindenkinek azt javaslom viszont, hogy találjon olyan társadalmi mozgalmakat, amelyek kifejezetten az ökológiai katasztrófa ellen küzdenek. A magam példáján szemléltetve lokálisan Temerinben követem az itteni ökológiai mozgalmat, vagy például Belgrádban a kollégáimmal megalakítottunk egy ökológiai kutatócsoportot, és már is más tudattal és érzésekkel szembesülök a kihívásokkal. Ez nyújt egyfajta társadalmi, és másfelől pedig egy pszichológiai védőhálót is. Az energia nem ragad bent, hanem csatornázódik, és mindenkit, aki megteheti, valami hasonlóra biztatok.
0: Na már most ugye sokan úgy érzik, hogy hiába szelektíven gyűjtik a hulladékot, vagy próbálnak mondjuk ugye tudatosabban élni, az eltörpül a nagyvállalatok környezeti terhelése mellett, valóban ilyen kicsi az egyén mozgástere?
1: Az egyén, ahogy a nevében is benne van, pusztán egyén. Ne becsüljük le, ne degradáljuk le, de a társadalmi mozgalmak nélkül az egyén tehetetlen a klímapokollal szemben, ahogyan annak a társadalmi okaival szemben is. Ugye például a kimutatások szerint a globális ipari kibocsátások több mint 70%-áért mindössze 100 fosszilis energiahordozó gyártó vállalat felelős, és az egyén önmagában véve mindehhez pusztán csak egy porszem. Tehát közösen, kollektívan kell nyomást gyakorolni és megvédeni a környezetünkben azt, ami még megvédhető. Fontos szerintem, hogy értsük, hogy egészen pontosan milyen kihívással nézünk szemben. Az elmúlt másfél évszázadban kiépült a globális kapitalizmus rendszere, azonban ez a rendszer pusztító alapokon nyugszik, a mai társadalmaink még mindig magától értetődőnek hiszik a GDP folyamatos növekedését, azt, hogy a profit maximalizáció a társadalom fő mozgatórugója, pedig véges rendszerben nincs végtelen növekedés, másként magyarán szólva a föld erőforrásai végesek, az élővilág eltartó képessége korlátos, és így tovább. Más szóval az emberiség nem kisebb kihívással néz szembe, mint hogy most, miután kiépítette ezt a globális rendszert, azt alapjaiban kell átalakítania, és ez természetesen egy iszonyatosan nehéz folyamat lesz, egy kinkeserves bajúdás, nem is tudjuk még, hogy ebben a században sikerül-e, vagy sikerülhet-e, de jó lenne folyamatosan dolgoznunk rajta, előkészítenünk.
0: Nem sok kérdésre maradt már időnk, de még néhányat azért szeretnék föltenni. Gyakran beszélünk ugye túltermelésről és túlfogyasztásról is. Miért vásárolunk sokszor olyan dolgokat is, amelyekre valójában nincs szükségünk? Illetve hogyan alakítják a reklámok, a közösségi média és az online platformok azt, hogy mit tartunk szükségesnek?
1: A mai tőkés társadalmi rendszer voltaképpen a evolúciós kódjainkat használja ki. Amikor például vásárolunk, az pillanatokra ad egy nagyon kellemesnek érzett dopaminlöketet, illetve például mutatni, demonstrálni is akarjuk az embertársaik irányába, hogy lám, mi is fogyasztunk. És tegyük hozzá, hogy sok terméket úgy gyártanak, hogy lehetőleg ne tartsanak örökké. Ráadásul ma már egyetlen kattintással is vásárolni tudunk, így hát nem is gondoljuk át sokszor, hogy egyáltalán mit teszünk. Ezzel szemben van egy másik út, mondjuk rá előnyben lehetne részesíteni azt a tevékenységet, ami gondoskodás és tényleges értékteremtés az oktatástól az egészségügyig és a közösségszervezésig. Minél több dolgot kellene helyben megtermelni, és minél tartósabb dolgokat, és remélhetőleg mindezzel összhangban egyre fontosabbá fog válni a közösségi használat, tehát a használat a puszta fogyasztás ellenében. Például a közösségi autózás, vagyis nem fognak állni sorban a garázsokban a nagy fémtömegek, hanem sokkal gazdaságosabban lesz megtervezve, hogy ki mikor autózik.
0: Így zárásképpen gyakran halljuk, hogy a klímaváltozás már nem a jövő problémája, hanem a jelen valósága. Mit gondolsz, mikor válik egy társadalom számára valóban kézzelfoghatóvá felismerés?
1: Egyrészt van ennek az egésznek egy közvetlen szintje. Az emberek tudják és tapasztalják, hogy a telek mások, hogy a tavaszok egyre forróbbak, hogy a nyarak egyre elviselhetetlenebbek, vagy mondjuk, hogy a növény és állatvilág pusztul körülöttünk. Azt azonban sajnos évről évre megfigyelem, hogy míg nyáron felerősödik a klímatudatosság, a forróság véget értével ez a legtöbbekben szerte foszlik. Nagyon szomorú, de sajnos megtörténhet, hogy a kollektív cselekvés, a ténylegesen hatékony kollektív cselekvés akkor fog elkezdődni, amikor a baj folyamatosan látszani fog az élelmiszer árakon és az infrastruktúra pusztulásán, és félő az is, hogy akkor viszont robbanásszerűen fog kitörni. Van egy német mondás, schlechter desto besser, vagyis minél rosszabb, annál jobb. Én ebben nem hiszek, hanem azt gondolom, hogy most kellene öntudatossá válni, amikor még nem a puszta túlélésünkért küzdünk.
0: Losonc Márk filozófusnak köszönöm szépen a beszélgetést.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik.
2: Ez nem, hogy csak a Mozaik, ez a mai Mozaik, és legyenek itt velünk a továbbiakban is. 9 óra múlott 49 perccel. Mindjárt érkezik a mai hírszerkesztő a legfrissebb hírekkel. A következő órában pedig közérdekű infókkal jövök, és ami még nagyon fontos, mégpedig egy nyereményjátékkal. A mai napon Facebookon fogjuk majd meghirdetni, úgyhogy érdemes lesz sasolni a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát. Oda várom majd a kommenteket is. Amit el lehet vinni tőlünk, az nem más, mint egy családi belépő a dávodi gyógyfürdőbe, de hogy mi lesz a kérdés, és hova várjuk a kommenteket, hát természetesen a poszt alá, de az kiderül majd 10 óra után, úgyhogy legyenek itt velünk, játszanak velünk, addig is szóljon egy nagyon jó kis zeneszám, és nem csak nagyon jó, hanem a legjobb retro zenék, itt a 107,1-en.

0: Van még a világon.
1: Közélet.
2: Közélet.
1: Politika.
2: Politika.
1: Kultúra.
2: Kultúra.
1: Sport.
2: Sport.
3: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Kiválónak mondható és hektáronként körülbelül 6 tonnára tehető a búza idei átlaghozama, nyilatkozta Dragan Klamocsics. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a legalacsonyabb terméshozam Bánátban van. A gyümölcstermesztésben viszont az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb szezonja zajlik. A megytermés a duplájára nőtt tavalyhoz képest, de a kajszibarack és az alma is kiváló állapotú, emelte ki a politikus. A málna jelenlegi kilogramonkénti 400 és 450 dinár közötti felvásárlási ára pedig régiós szinten a legmagasabbak közé tartozik, mondta Glamocsics. Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon, ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei Tisza virágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővirágra is, több helyen a folyamik kagyló pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án vesznek a folyóból. Előzetes letartóztatásba helyeztek egy rumai férfit, aki gyilkossággal gyanúsítanak. A gyanú szerint a 44 éves P.J. meggyilkolta a 40 éves ópazovai Alexander Lázicsot. A gyilkossággal gyanúsítják P.J. 19 éves fiát is, aki egy másik gyilkossági kísérlet miatt már korábban is előzetes letartóztatásban volt. Mindkettejüket különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítják. A rendőrség azután lépett közbe, hogy bejelentés érkezett Lázics eltűnéséről. Megállapították, hogy április első felében a gyanúsítottak egy rumai bérelt lakásban bántalmazták az áldozatot, aki belehalt a sérüléseibe. Ezt követően a holttestet egy családi házba szállították. Néhány nappal később a holttestet elásták az udvaron. A holttestet az ügyész utasítására, boncolásra szállították az Újvidéki Igazságügyi Orvostani Intézetben. 16 nap börtönre ítéltek egy szerb taxisofőrt Montenegróban, mert megtagadta a kábítószer fogyasztást kimutató gyors teszt elvégzését. A montenegrói szabálysértési bíróság tájékoztatása szerint a szerb állampolgárt vasárnap este 23 óra 40 perc körül állították meg a rendőrök Budván. Az 50 év körüli sofőr egy külföldi rendszámú taxit vezetett, amikor a rendőrök felszólították, hogy vesse alá magát a pszichoaktív szerek jelenlétét vizsgáló tesztnek. Ezt azonban visszautasította. A bíróság gyorsított eljárásban 16 napos szabadságvesztésre ítélte. Az indoklás szerint a szigorú büntetés célja a közlekedés biztonságot veszélyeztető magatartás visszaszorítása. A taxisofőrt emellett 4 hónapra eltiltották a járművezetéstől Montenegró területén, ami a letöltött szabadságvesztést követően lép hatályba. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán. A dolgozók tervezett szabadságolása is a munkaszervezés miatt július 20-án 6 óra 30 perctől augusztus 3-án 6 óra 30 percig, tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás Topolyán. Korábban június 8-a és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben. Akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségével indokolta az intézkedést.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 27 fokot mérünk jelenleg, változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lehet részünk, a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk majd.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
0: Mozaik.
4: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: 10 óra múlt 10 perccel, Mozaik című műsorunk következő órájába értünk. Dolly-ról Modern Romance című zeneszámával indultunk, ezután pedig Mindenem a Farmer Emdelvusza Johntól, ezen kívül még Rock Me Amadeus Falkótól, Samantha Fox, Touch Me, és ezen kívül még nagyon jó zeneszámokkal készülünk önöknek, és ahogy ígértem, már is indítjuk, de kizárólag Facebook oldalunkon a nyereményi játékot, amit el lehet vinni tőlünk egy családi belépő a Dávodi gyógyfürdőbe. Nem kell más tenni, mint megválaszolni azt a kérdést, hogy kivel menne csobbanni. A válaszokat természetesen a kommentben várjuk, mégpedig a bejegyzés alatt, tehát mégpedig csak is kizárólag Facebookon játszunk. Hát induljon a játék, és vigyen el tőlünk valaki egy családi belépőt a Dávodi gyógyfürdőbe. Azt gondolom, hogy ez tökéletes kis nyári kikapcsolódás, hiszen ugye a meteorológusok szerint nem is olyan sokára, mondjuk itt a jövő hét derekán már újra 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd. Jövő hét derekán 34-35 fok is lehet majd a mostani prognózis szerint. Már is megyünk tovább, Delvusza John, minden a farmerem.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: És már is közérdekű infóval jövök, a Rock Me Amadeus után. Samantha Fox következik a Touch Me-vel, de előtte még karbantartási munkálatok miatt ma szünetel az áramszolgáltatás Palicson 9-től már 12 óráig, mégpedig a József Attila utca végén, a 49. új utcában a környező területekkel együtt, a Szegedi úton, az Ohrid utcától az autópálya felé és környékén, ahogy mondtam, már 9-től egészen 12 óráig, illetve Hajdújárás településen és Noszán is 9 és 12 óra között már csak egy kicsit kell kibírni, nem sokára eljön a déli 12, addig is jön Samantha Fox és a Touch Me.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-es telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: 107,1. SMR.
1: Én ezt hallgatnám.
2: És az előbb Bagosi Brothers szólt, és a visszavek, az embernek egy kicsit így mindig megfacsarja a szívét ez a dal, és olyan jó érzések vannak benne. Nagyon szeretem ezt a dalt. Na de már is megyünk tovább, mégpedig azzal kapcsolatosan egy közérdekű infóval jövök. Egy kis intermezzo volt ez tulajdonképpen a Visszajövök című zeneszámra. Na de nézzük, közérdekű info: a dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és a munkaszervezés miatt július 20-án 6 óra 30 perctől augusztus 3-án 6 óra 30 percig nem vezetnek le szüléseket, tehát július 20-tól augusztus 3-ig, tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésben. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják, ahol folyamatosan biztosított lesz számukra a szükséges egészségügyi ellátás. Az egészségügyi központ köszöni a lakosság megértését, áll a bejegyzésben. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás Topolyán. Korábban június 8 és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben, akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségében indokolta az intézkedést. Természetesen ezt is elolvashatják a pannonrtv.com-on. Megyünk tovább, Monty Python, itt a 107,1-en.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle

10:48, Funky Town szólt itt, és ne felejtjék el, hogy van egy nyereményjátékunk, melyet kizárólagosan a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán hirdetünk meg, tehát SMS-ben nem várjuk, Viberon nem várjuk az üzeneteket, csak is kizárólag a Facebook bejegyzés alá kommentben. A kérdés a következő, mégpedig kivel menne csobbanni, amit el lehet vinni tőlünk családi belépő a dávodi gyógyfürdőbe. Illetve, hát már szép sorjában érkeznek az üzenetek. Ehhez kapcsolódóan, ha megkérhetem Nagy Viktort, mégpedig a Pancsoló kislányt leadnál nekünk, mégpedig ezt a zeneszámot, utána természetesen jön Korvina és az Énekel kislány, de játszanak velünk, írjanak, már nagyon-nagyon sok üzenet érkezett a nyereményjátékra. Itt látom ugye a kommentek alapján, és nagyon-nagyon sok a megosztás is, úgyhogy tovább lehet játszani, mégpedig egy óra előtt fogom elmondani önöknek azt, hogy ki is viszi el tőlünk ezt a nagyszerű nyereményjátékot, családi belépő a dávodi gyógyfürdőbe. Hát nincs is más, ugye, csak kommentelni, megírni, hogy kivel menne el csobbani. Addig is szóljon Kovács Eszté és a Pancsoló kisgyerek. Nagyon szeretem ezt a zeneszámot, és mai napig szoktam énekelni.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Csütörtökig még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk, felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatok honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon is be kell nyújtani. Kiválónak mondható és hektáronként körülbelül 6 tonnára tehető a buza idei átlaghozama, nyilatkozta Dragan Glamočić. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a legalacsonyabb terméshozam Bánátban van. A gyümölcstermesztésben viszont az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb szezonja zajlik, amely termés a duplájára nőtt tavalyhoz képest, de a kajszibarack és az alma is kiváló állapotú, emelte ki a politikus. A málna jelenlegi kilogrammonkéti 400 és 450 dinár közötti felvásárlási ára pedig régiós szinten a legmagasabbak közé tartozik, mondta Glamočić. Pénteken indul Alexander Vučić Kosibreti elnevezésű internetes bejelentő portálja, amelyen a lakosok névtelenül bejelenthetik a helyi és a köztársasági tisztségviselők visszaéléseit. Az államfő szerint a kosibreti.rs hozzájárulhat a hatalmon lévők munkájának ellenőrzéséhez és a közbizalom megőrzéséhez. A bejelentések regisztráció nélkül tehetők meg. A felhasználóknak nem kell személyes adatokat megadniuk, a rendszer pedig a közlések szerint nem rögzíti a bejelentők IP címét sem. A platform egyébként a Global Leaks rendszerére épül, amelyet több európai ország állami intézményei és korrupció ellenes szervezetei is alkalmaznak névtelen bejelentések fogadására. Eközben megjelent egy másik, kosibreti.org, azaz mégis ki vagy te nevű oldal is, amely az elmúlt több mint 10 év legismertebb a kormányhoz köthető ügyeit gyűjti össze. A portál üzemeltetőinek kiléte egyelőre nem ismert.
2: Sport.
3: Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett 8-ad döntőjében. A mérkőzés vége felé 0-0-ás állásnál, amikor már mindenki a hosszabbításra gondolt, akkor a 91. percben egy gyorsan elvégzett szabadrugás után Ferran Torres ugratta ki gyönyörűen a csereként beállt Merinhót, aki nem hibázott. Ez a találkozó volt a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. A 6. világbajnokságán szerep Ronaldo a spanyolok elleni 8-ad döntőben már a 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel az örök rangsor második helyén áll a 30 találkozóval vezető Lionel Messi mögött. A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társ házigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó világbajnokság Seattle-ben rendezett 8-ad döntőjében. Az amerikaiak sorozatban 4. világbajnokságukon jutottak el a 8-ad döntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek tovább lépni. A belga válogatott a 8 között pénteken közép-európa idő szerint 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 29 fok van, változó felhőzet mellett napsütésben is lesz részünk a folytatásban, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
0: Reklám következik.
6: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járóválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: 11 óra múlt 14 perccel már is Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, ahogy nézzük, már is röpül az idő. Röpül, hiszen mindjárt itt a Nyárhangoló Fesztivál. Most egy éve beszélgettünk a szervezőkkel, és már is a következőre készülnek. Azaz most 9-től egészen 12-ig tart, tehát már csütörtökön startol. Itt van velem a stúdióban Gubena Éva, a Szekeres László Alapítvány egyik munkatársa. Köszöntöm.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Hát akkor nézzük, hiszen most ugye a gyerekprogramokról lesz szó nálunk itt a Mozaikban. Ugye nemrégiben az összes programot átnézték a kolléganővel. Nagyon sok mindennel készülnek. Itt kezemben vannak ugye, kezemben van a programfizet, néztem a Facebookon, stb. Nagyon-nagyon jó programok lesznek idén is.
5: Igyekeztünk idén is sok-sok érdekes programmal készülni a Nyárhangoló Fesztiválra kilátogatóknak, természetesen minden korosztályból, a játéksarkunkban pedig egész pici gyermekektől a nagyobb bacskákig mindenki meg fogja találni a szórakozását, a kikapcsolódását.
4: Már eleve nagyon jó a címe, játéksarok, tehát, hogy gondolhatjuk. Ugye 9-én a kiállításoké lesz a főszerep, és ugye 10-én már a gyermekek is megtalálják a nekik. Ami nekem nagyon tetszett például, ugye 17-től 21 óráig tart, azt is meg fogjuk beszélni, hogy hol találják majd meg az érdeklődők a játéksarkot. Wonderwood játszótér. Hát mit takar a Wonderwood?
5: A Wonderwood játszótér pénteken, szombaton és vasárnap is 17-től 21 óráig várja a gyerekeket. Fa játszótérről van szó. Mindenféle fejlesztő játékon keresztül, mozgásos játékokig megtalálhatják az érdeklődési körüknek megfelelőt a gyerekek ezen a játszótéren, úgyhogy jó elfoglaltságot ígér. 5-től 9-ig tehát lesz idő kiszórakozni magukat 3 napon keresztül.
4: Ezen kívül arcfestés is lesz, illetve csillámtetkó, ez is nagyon-nagyon vagány. Kivel?
5: Az arcfestés, illetve a csillámtetkó minden évben nagy népszerűségnek örved nálunk, ezért úgy döntöttünk, hogy idén is szintén 17-től 21 óráig várják Fekete Edit, az arcfestőnk, illetve Török Emese és Pécs Tímea a gyermekeket csillámtetkó dekorálással.
4: Hát ha már arc, akkor a hajat is meg kell említeni. Kivel és mi készül majd?
5: Pénteken, tehát csak pénteken, Herrep Miskei Zoéval várja a játéksarokban.
4: De ez csak pénteken?
5: Ez csak pénteken, igen. Igen. Úgyhogy ezen a nap, tehát csak pénteken, Herrep Miskei Zoéval várja a játéksarokban.

0: kik a foglalkozásvezetők, és itt mi fog történni?
1: Pénteken 19 órától 20 óráig Sarnyei Mónika és Sutus Ágota várja a gyerekeket. Ebben az egy órában nagyon érdekes fejlesztő, készségképesség fejlesztő játékokkal várjuk a játéksarokba a látogatókat. Ők biztos, hogy jól fognak szórakozni. Ezen felül ugye észrevétlenül fejlődnek itt a készségek, képességek.
0: Nagyon jó, illetve még gyermekelőadás is lesz, és még mindig csak a pénteki napnál tartunk, tehát mesélő hangok, Szabó Regina és Óvári Dániel gyermekelőadása. Miről szól a mesélő hangok?
1: Nagyon érdekes zenés előadás lesz, 18-tól 18.35-ig fog tartani, ez a kis színpadon fog történni ez a jó kis előadás, és igyekeztünk úgy beállítani az időpontokat is, hogy a játéksarokból az a korosztály, ami ez iránt érdeklődik, meg tudja tekinteni ezt az előadást, és utána vissza lehet jönni, ugye szórakozni. Ez is nagyon érdekesnek ígérkezik.
0: Na már most akkor nézzük a helyszíneket, még mindig péntek. Játéksorok 17-től 21 óráig hova várják az érdeklődőket? Hát
1: azok a fesztiválra látogatók, akik évek óta visszajáró vendégek, ők már tudják, tehát ugyanaz a helyszín, ahol tavaly is, a nagy terasz mellett, a Vigadó mellett van egy nagy, szép, zöld, füves terület, és ott szoktuk felállítani a gyereksátrat, ott lesz a játszótér is.
0: Ezen kívül ugye a gyermekelőadás pedig a kis színpadon lesz. Na, ez a pénteki nap, ezen kívül már is megyünk át szombatra. Szombaton is játéksarok másokkal. Ami marad, az például melyik, például akár az arcfestés, tehát melyik foglalkozás az, ami ugyanaz, mint pénteken?
1: Pénteken, szombaton és vasárnap is az állandó, 17-től 21 óráig jelenlevő foglalkozások, illetve helyszínek, az a játszótér, a Wanderwood játszótér. Arcfestünk és csillámtetkó készítünk is mind a három napon megtalálható az egész játéksarok nyitvatartási ideje alatt. Az, ami változó, szombaton a legkisebbjeinket várjuk 17 órára a játéksátrunkba, mivel hogy Fazekas Judittal kiugrott a gombóc zenés, verses, mondókás, höcögtetős, döcögtetős, 45 percre várjuk szülőket és babákat.
0: És még hajtetoválás is lesz. Ez mit akar?
1: Így bizony. Hát Csikós Attila érkezik hozzánk, és gondolom vagány lányok és fiúk jelentkezését várjuk, akik igazi fesztiválos frizurát szeretnének maguknak, azok látogassanak meg bennünket, és Attila az ők is eszközeivel csodálatos hajtetkókat varázsol.
0: Ez nagyon-nagyon jól hangzik különben. Na már most utána gyermekelőadás is lesz. Kik érkeznek, és milyen előadással?
1: Szombaton 17-től 18 óráig a nagy színpadra várjuk az érdeklődőket, mivel hogy Bíró Eszter érkezik Varó Dániellel, nyilván egyiküket sem kell külön bemutatni, ismerősen hangzanak a nevek, egy irodalmi koncertre várjuk a közönséget, kicsiket és nagyokat egyaránt, itt minden gyermekkorosztály megtalálja szerintem a szórakozását, mert több korosztálynak is szól, ez egy irodalmi koncert, tehát zene és irodalom kapcsoló született egy nagyon jó kis előadás, egy nagyon kellemes hangulatú.
0: És már is megyünk vasárnapra, mégpedig újra játéksarok, csillámtetkó arcfestés és a Wanderwood játszótér várja az érdeklődőket, ami más viszont mégpedig a színes fesztivál tetkó, illetve kézműves foglalkozás.
1: Így van. A színes fesztivál tetkó, tehát természetesen fesztivál, az nem maradhat enélkül. Nyilván itt is több korosztály jöhet nyugodtan, és utána lehet nagy koncertre menni ezzel a fesztivál tetkóval. A kézműves foglalkozás szintén egy órában történik, 18 órától 19 óráig Kosányi Debórával kézműveskedhetnek a gyerekek. Többféle kézműves foglalkozás, tehát több része is van ennek a kézműves foglalkozásnak, nem csak egy tárgyat fognak készíteni, nyilván többet is, aki ügyes, az több kis kézműves tárgyat vihet magával haza.
0: Azt gondolom, tényleg zseniális programot állítottak össze az idei

0: is. Lesznek ugye koncertek, ezen felül közönség találkozó is lesz, és nagyon-nagyon jó programok, mint operettel is lehet találkozni az idei évadban, illetve stand-up előadás is. Most csak néhány dolgot soroltam föl, de tényleg, tehát minden egyes napra, még a nulladik napra is nagyon-nagyon jó programok vannak, amit még mondjunk el a kedves hallgatóknak, hogy ez teljesen ingyenes és bérmentve van.
1: Így van, minden programunk, tehát csütörtöktől vasárnapig minden programunk teljesen ingyenes és regisztráció nélkül látogatható. Aki kíváncsi a programra, és még nincs a kezében esetleg programfizet, az online formában is meg tudja találni a Szekeres László Alapítvány honlapján, a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalán, illetve a Nyárhangoló Facebook oldalán szintén online formában megtalálható.
0: Még azért a támogatókat is mondjuk el.
1: A támogatónk ebben az évben a MOL Új Európa Alapítvány, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nek a segítségével létrejöhet ez a nagyon jó kis fesztivál.
0: Idén is Nyárhangoló, mégpedig 9-től 12-ig, ahogy mondta Erika, a programfüzetet lehet akár online, akár személyesen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon remélem, hogy sokan, hát ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján rengetegen megfordulnak önöknél.
1: Amit nagyon köszönünk, hogy eddig is minket látogattak, és várjuk önöket csütörtöktől vasárnapig ebben az évben is sok szeretettel.
0: Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retrózenék rádiója.
2: Ami rólunk szól,
3: amiről vajdaság beszél.
4: Információk, amikre támaszkodhat.
5: A 107,1-en.

Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. 11 óra múlt 37 perccel, és nézzünk egy kicsi-kicsi időjárást, 29 fokot mérhetünk. Kisütött a nap, és a mai csúcsérték 31. Na, egy kicsit azt nézzük meg, hogy orvos-meteorológiai szempontból mire kell számítani a mai napon. Hát nem érkezik front, de a melegedés hatására fokozottan érzékenyeknél vérnyomás, ingadozás, szédülés, bágyadság, fejfájás, görcsös panaszok is kialakulhatnak. Többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ami fontos, és nem győzzük elégszer hangsúlyozni, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss zöldséget és gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Amire még számítani kell, ez viszont már közlekedés, hogy élénk erős lesz majd a szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása, és nyáron, nem csak nyáron, soha ne hagyjuk gyermekeinket, idősembert, házi állatot tűző napon álló zárt parkoló járműbe, még rövid időre sem. És tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!

0: you when you're under my skin.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: 11 óra múlt 45 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen nem sokára érkezik Orosz Ildén a legfrissebb hírekkel, tudják, híradóval. Utána pedig jövünk vissza árfolyam infóval, ezen kívül programajánlóval, és kiderül az is a következő óra végén, hogy kiviszi el tőlünk a páros belépőt, a Dávodi, családi belépőt a Dávodi gyógyfürdőbe, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a továbbiakban is.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Híradó.
1: 6 vajdasági településen zajlik az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzése. Még lehet jelentkezni a külföldi oklevelek honosítási költségeinek visszatérítésére. A falusi turizmus fejlesztését támogatja a tartomány. Spanyolország és Belgium is bejutott a foci VB legjobb 8 válogatottja közé. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Összesen 125 középiskolás kapcsolódott be az idei intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzésbe, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács szervez. A 3 hetes, 80 órás kurzus 6 vajdasági településen, Adán, Zentán, Magyarkanizsán, Szabadkán, Topolyán és Temerinben zajlik, hogy a fiatalok magabiztosabb nyelvtudással vághassanak neki a továbbtanulásnak. Korom Sarolta riportja.
2: Hivatalosan is kezdetét vette az intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzés Vajdaság 6 településén. A program nyitó rendezvényét Adán tartották, ahol a résztvevőket Rigó Pál Zsófia, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, valamint Varjú Potrebit Tatjana, az MNT oktatással megbízott tagja köszöntötte. Az adai csoportban a helyi középiskolások mellett Óbesiről érkezett fiatalok is részt vesznek. Mészáros Emese.
3: Nem igazán merek beszélni, nem vagyok magabiztos, és ezért is jöttem ide, hogy sokkal magabiztosabb legyek, és hogy merjek beszélni.
2: A képzésen 6 tapasztalt oktató dolgozik a diákokkal. Az órák középpontjában nem csupán a nyelvtani ismeretek állnak, hanem mindenek előtt azt, hogy a résztvevők bátrabban és magabiztosabban használják a szerb nyelvet a mindennapokban. Krisztina Milovánovics-Ecsics oktató.
4: Ez a képzés olyan fajta képzés, ahol 80 órán keresztül a gyerekek ilyen gyors módon nem mondhatom azt, hogy teljesen megtanulnak, hanem főszabadulnak inkább, mert ezen van a hangsúly, ezen a képzésen, hogy főszabaduljanak, és merjenek beszélni szerbül, merjenek megszólalni, és bátorabbak legyenek.
2: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a komplex felsőoktatási ösztöndíjprogram részeként az intenzív szerb nyelvi felzárkóztató képzést a 3. osztályos középiskolások számára. Az idei program iránt minden eddignél nagyobb volt az érdeklődés. Varjú Potrebit Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
5: Nagy öröm számomra, azaz számunkra az, hogy az idén meg tudtuk duplázni a jelentkezők számát. Tehát oly mértékben próbáltuk hirdetni, és mindenhol elérhetővé tenni azt, hogy jelentkezzenek, és bátorítottuk a középiskolásokat, hogy akár már másodikos korukban és harmadikat befejezve is próbálják felverni ezt a nyári intenzív kurzust, hiszen gyakorlással akár 1-2-3 év alatt felhozható a tudás arra a szintre, hogy bátran be tudják vállalni, akár valahol, ugye itt Vajdaságban, szerb nyelven is a továbbtanulást az egyetemeken.
2: A résztvevők az első 2 hétben a választott helyszínen vesznek részt az intenzív nyelvórákon, míg a program utolsó hetében az Újvidéki Európa Kollégiumba költöznek, ahol bentlakásos formában folytatják a képzést.
1: Csütörtökig még lehet jelentkezni a külföldön szerzett oklevelek és bizonyítványok szerbiai honosítási vagy elismerési költségeinek visszatérítésére kiírt pályázatra. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával azok igényelhetnek hozzájárulást, akik Szerbiában állandó lakcímmel rendelkeznek, igazoltan magyar anyanyelvűek, és külföldön szerzett középiskolai bizonyítványuk felsőoktatási oklevelük vagy tudományos fokozatuk honosításáért, illetve elismeréséért már fizettek. A támogatás a Szerbiában felmerült igazolt fordítási és eljárási költségek utólagos megtérítésére szolgál. Pályázni az MNT Kelep elektronikus pályázati rendszerében lehet, majd a kitöltött pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt papír alapon is be kell nyújtani. Kiválónak mondható és hektáronként körülbelül 6 tonnára tehető a búza idei átlaghozama, nyilatkozta Dragan Glamočić. A mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a legalacsonyabb terméshozam Bánátban van. A gyümölcstermesztésben viszont az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb szezonja zajlik. A megytermés a duplájára nőtt tavalyhoz képest, de a kajszibarack és az alma is kiváló állapotú, emelte ki a politikus. A málna jelenlegi kilogramonkénti 400 és 450 dinár közötti felvásárlási ára pedig régiós szinten a legmagasabbak közé tartozik, mondta Glamočić. A tartományi mezőgazdasági titkárság 30 millió dinárral támogatja a falusi turizmus fejlesztését. A vajdaságiak ezúttal olyan támogatásra pályázhattak, amely a vidéki gazdaság élénkítését szolgáló nem mezőgazdasági tevékenységeket ösztönöz. A program célja, hogy a gazdaságok több lábon álljanak, a gazdák kiegészítő jövedelemhez jussanak, és a vidéki élet összességében fejlődjön. A nyertes pályázók Újvidéken vehették át a szerződéseket. Pető Attila és Bálint Csaba riportja.
0: A Báskos udvarán élő falusi turizmussal foglalkozó Fábrik Attila szálláshelyet alakított ki vendégek fogadására. Szerinte a településre érkező turisták számára kiemelten fontos a megfelelő elhelyezés biztosítása, ezért elengedhetetlennek tartja az ilyen pályázati lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a szolgáltatások színvonalának emeléséhez.
6: Pályáztam már máskor is, berendezésre, most bővítettem az apartmanomat, csináltam még két szobát, és akkor oda teljes berendezésre pályáztam most.
0: A minimálisan megpályázható összeg 150 ezer dinár, a maximálisan igényelhető támogatás pedig 2 millió dinár volt. Az érdeklődők beruházási és karbantartási munkálatok finanszírozására pályázhattak. Ide tartozik minden olyan felújítási és építési munka, amellyel javítják a vendéglátóipari létesítmények használati feltételeit, mondta el Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
7: Tehát fűtési, hűtési rendszerek, vezetékek cseréje, festés, mázolás, padlóburkolat csere, de ugyanakkor különböző háztartási berendezéseket is tudtak megpályázni, tehát konyhai eszközök, készülékek, klímák, számítástechnikai eszközök és minden olyan bútor egyéb, amelyel a konformitást tudják biztosítani a vendéglátóipar helyiség részére.
0: A támogatás egyszerre segíti a gazdákat kiegészítő jövedelemhez jutni, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez, a hagyományok és az épített örökség megőrzéséhez, valamint a környezetvédelemhez, hangzott el a szerződések átvételekor. Petar Szamolovac, tartományi mezőgazdasági segédtitkár. Idén 48 bejegyzett mezőgazdasági gazdaság vált jogosulta erre a támogatásra. A programot a jövőben is folytatjuk. Mindannyian láthatjuk, hogy a falusi turizmus egyre nagyobb lendületet vesz, és hogy Vajdaság kiváló gasztronómiai kínálattal, valamint megfelelő szálláskapacitással várja a látogatókat. A tartományi mezőgazdasági titkárság 2022 óta hirdeti meg ezt a pályázatot, és eddig több mint 100 millió dinár támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik bejegyzett falusi turisztikai vendéglátó helyet működtetnek.
1: Pénteken indul Alexander Vucic Kosibreti elnevezésű internetes bejelentő portálja, amelyen a lakosok névtelenül bejelenthetik a helyi és a köztársasági tisztségviselők visszaéléseit. Az államfő szerint a kosibreti.rs hozzájárulhat a hatalmon lévők munkájának ellenőrzéséhez és a közbizalom megőrzéséhez. A bejelentések regisztráció nélkül tehetők meg. A felhasználóknak nem kell személyes adatokat megadniuk, a rendszer pedig a közlés szerint nem rögzíti a bejelentők IP címét sem. A platform egyébként a GlobalLeaks rendszerére épül, amelyet több európai ország állami intézményei és korrupció ellenes szervezetei is alkalmaznak névtelen bejelentések fogadására. Eközben megjelent egy másik kosibreti.org, azaz mégis ki vagy te nevű oldal is, amely az elmúlt több mint 10 év legismertebb a kormányhoz köthető ügyeit gyűjti össze. A portál üzemeltetőinek kiléte egyelőre nem ismert.
8: Sport.
1: Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett 8-ad döntőjében. A mérkőzés vége felé 0-0-ás állásnál, amikor már mindenki a hosszabbításra gondolt, akkor a 91. percben egy gyorsan elvégzett szabadrugás után Ferran Torres ugratta ki gyönyörűen a csereként beállt Merinhót, aki nem hibázott. Ez a találkozó volt a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. A 6. világbajnokságán szereplő Ronaldo a spanyolok elleni 8-ad döntőben már a 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel az örök rangsor második helyén áll a 30 találkozóval vezető Lionel Messi mögött. A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó világbajnokság Seattle-ben rendezett 8-ad döntőjében. Az amerikaiak sorozatban 4. világbajnokságukon jutottak el a 8-ad döntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek tovább lépni. A belga válogatott a 8 között pénteken közép-európai idő szerint 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben. Két újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság. Közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet. 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye. Holnap szünnap lesz a világbajnokságon, és csütörtökön a negyed döntőkkel megy tovább a torna. Egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Magyar Kanizsánál nincs halpusztulás a Tiszában. Milyen, ha a nő vállalkozik, ez is kiderült, az erősebb vagy, mint gondolnád. Elnevezésű kerekasztal beszélgetésen szintén Magyar Kanizsán. Néptánc és népzenei tábort szerveztek Székely Kevén, Zentán pedig a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók táborát rendezték meg. Jönnek a részletek. Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon, ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei Tisza virágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővirágra is. Több helyen a folyami kagylók pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án vesznek a folyóból. Inspiráló, tenni akaró, vállalkozó nők mutatkoztak be Magyar Kanizsán. Erősebb vagy, mint gondolnád címmel kerekasztal beszélgetést tartottak hétfő délután Szánya Marinkovics újságíró és televíziós műsorvezető szerzői projektjeként. A rendezvény célja a női vállalkozások népszerűsítése, a tapasztalatcsere, valamint inspiráló sikertörténetek bemutatása. Korom Sarolta tudósít.
8: Szanya Marinkovics mellett három sikeres helyi vállalkozónő, Fejszámer Marianna, Császár Réka, valamint Fekete Teodóra osztotta meg tapasztalatait. Fekete Teodóra 2021-ben alapította vállalkozását, amely csillagászati távcsövekhez készít speciális táskákat. A cég egyetlen alkalmazottal indult, ma már 9 munkavállalót foglalkoztat, termékeit pedig a világ számos országába exportálja. Fekete Teodóra vállalkozó.
9: Szerintem nagyon fontos, hogy olyan üzenetet adjunk át a nőknek, hogy merjenek vállalkozni, valósítsák meg az ötleteiket, még hogyha csak egy kicsi ötletük is van, de merjenek elindulni az úton, ne féljenek az adminisztrációtól, a kihívásoktól, kérjenek segítséget, bízzanak azokban az emberekben, akik tudnak nekik segíteni, család, barátok, illetve én gondolom, hogy nagyon fontos, hogy edukálják magukat.
8: Magyar Kanizsa községben élénk a vállalkozói szellem, és egyre több sikeres női vállalkozó bizonyítja, hogy kitartással és jó ötletekkel komoly eredményeket lehet elérni. Fejsztámer Róbert, magyar-kanizsai polgármester.
10: Az látszódik az üzleti életben, hogy nagyon sok sikeres vállalkozónk van, akik valóban az egész céget viszik a hátukon, valóban ők azok, akik a döntéseket meghozzák, és ez a mai panelbeszélgetés is arra világított rá, én gondolom, minden résztvevőt, hogy a jó ötlet mellett utána már csak idézőjelbe téve elszántság és akarat kell ahhoz, hogy valaki jó vállalkozó legyen.
8: Az eseményen részt vett Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke is. Kiemelte a Vajdasági Fejlesztési Alap női vállalkozóknak szánt hitelprogramjait, valamint a mezőgazdasági titkárság női termelők számára biztosított támogatásait. Ezek a nőkkel folytatott beszélgetések valóban inspirálóak, mert sokáig az a nézet uralkodott, hogy a nők elsősorban a szolgáltatási szektorban dolgoznak. Ez azonban nem így van. A nők olyan területeken is sikeres, amelyeket korábban hagyományosan férfi szakmáknak tartottak. Megismerkedtünk például egy nővel, aki fakitermelőként kezdte pályafutását, ma pedig egy elismert restaurátor vállalkozást vezet. Nemrég találkoztunk egy olyan vállalkozónővel, aki állatok preparálásával foglalkozik. Tudomásunk szerint ő az egyetlen ilyen szakember Szerbiában, sőt talán az egész régióban is. Nemrég az egyik ilyen panelbeszélgetésen ismerkedtünk meg vele. A rendezvényen elhangzott, hogy Szerbiában jelenleg közel 20 ezer nő irányít saját vállalkozást, számuk pedig évről évre növekszik.
1: Gyerekek vették birtokukba a napokban a székelykövei Cyclo Campot és a helyi iskolát. A néptánc és népzenei táborba a Délbánát több településéről és Magyarországról is érkeztek gyerekek, akik néptáncot, népi gyermekjátékokat, népdaléneklést, valamint hangszeres zenét tanulnak. Gyuris Karolina és Annus Beatrix riportja.
11: A foglalkozásokon többféle hangszerrel is megismerkednek, miközben a közös muzsikálás, a tánc és a játék révén a magyar népi hagyományokat is közelebb hozzák a gyerekekhez. Szilágyi Larissa.
12: Én azt várom, hogy csináljuk már karperecőt, és szereztem barátot, úgy hívják, hogy Szofi.
1: Mit tanultál a táborban?
12: Citerázni.
11: A táborban több csoportban zajlik az oktatás. A résztvevők néptáncot, népdalokat és egyebek között citerázást is tanulnak tapasztalt oktatóktól. Wagner Luca.
13: Azért jöttem, hogy táncoljak, meg hogy táncigileg fejlődjek. Nekem eddig a táborban az énekórák meg a táncórák tetszenek a legjobban.
11: Az oktatók szerint a többféle foglalkozásnak köszönhetően a résztvevők gyorsan fejlődnek, és a tábor végéig még számos új élménnyel és tudással gazdagodhatnak. Szabó Anna Mária, temerini énektanár.
14: Én úgy gondolom, hogy ez az idei tábor nagyon-nagyon jól lett megszerkesztve a program szempontjából, mert délelőttönként és délutánonként is a gyerekek két foglalkozáson vehetnek részt, ami egyébként ritka a népzenei táborokban, legalábbis én kevés ilyenben voltam. És ez azért nagyon jó, mert több gyereket tudunk foglalkoztatni, több gyerekkel tudunk foglalkozni mi is, és a gyerekeknek is nagyon jó, mert kipróbálhatnak hangszereket, táncolhatnak, énekelhetnek mellette.
11: A szervezők örömmel tapasztalják, hogy egyre több gyermek érdeklődik a népzene és a néptánc iránt. Vámos Elizabetta, a Székelykevei Szalmaszál Művelődési Egyesület elnöke.
15: Az idei tábort, mint minden délbánsági tábornak is az a célja, hogy közösséget építsük, tehát a gyerekeknek lehetőséget adjunk itt a szorványba arra, hogy ő tábort, mint minden délbánsági tábornak is az a célja, hogy

0: célból is.
1: A tábor végén a gyerekek közös gála műsoron mutatják be mindazt, amit az elmúlt napokban elsajátítottak.
2: 18. alkalommal rendezték meg Zentán a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók táborát. A résztvevők a színjátszás alapjainak elsajátítása mellett a csapatmunka fontosságát, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztését is megtapasztalhatták, miközben közös élményekkel és új tapasztalatokkal gazdagodtak. Bús Viola riportja.
3: A foglalkozások három csoportban zajlottak, ahol a résztvevők improvizációs játékokon, beszédtechnikai és mozgásos gyakorlatokon keresztül fejlesztették önbizalmukat, előadói készségeiket, valamint a csoportmunkához és az együttműködéshez szükséges képességeiket. Kővágó Jácint, résztvevő.
4: Én a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar mentőtiszt hallgatója vagyok. 6-7 évig színjátszóztam Bezdenben, az amatőr színjátszó csoportban, és ahogy elkerültem Pécsre, úgy megszakadt ez a színjátszás, viszont úgy voltam vele, hogy mindenképpen megszerettem volna tartani ezt a hobbimat, és szerintem a mattábor erre egy nagyon jó lehetőség és alkalom, amivel mindenképp szerettem volna élni.
3: A képzést vezető oktatók fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél többféle színházi szemléletmóddal ismerkedjenek meg, és minél változatosabb helyzetekben próbálhassák ki magukat. Mészáros Trünkavi Gabriella, az Újvidéki Színház színésze.
5: Ez a legfontosabb, hogy ők egymással tudjanak kommunikálni, tehát ez is a színpadon is, és az életben is, az egymás szemébe nézés, az egymással törődés, mert a színház is abból indul ki, hogy két ember viszonya milyen egymással. És akkor utána erre jönnek még rá a történetek, amikkel éppen az adott csoport foglalkozik, ami szintén ugye az életre visszavezethető, mert úgy alakultak ki a történetek is, hogy beszélgetések alapján, hogy ki mit szeretne, vagy mi az, ami érdekli.
3: A tábor pénteken zárul, ahol a fiatalok nyílt óra keretein belül számot adnak arról, mit tanultak az elmúlt napokban.
2: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
6: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, napsütésben is lehet részünk a változó felhőzet mellett, 30-31 fok körül várható a csúcsfőmérséklet.
7: A vajdasági magyarságot érintő témák:
8: környezetvédelem,
7: kultúra,
8: egészséges életmód,
7: közélet,
8: sport.
9: A 107,1 MHz-en
10: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
11: Reklám következik.
12: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
13: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Reklámot hallottak.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: Nézzük, hogy mi mennyibe kerül a mai napon. 1 euró 117 dinár 36 para, 100 magyar forint 33 dinár 14 parába kerül. 1 svájci frankára mai napon 127 dinár 31 para, 1 angol font 137 dinár 34 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 60 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: És szép lassan ennek az órának is a végéhez értünk, de ne menjenek sehova sem. Mindjárt megnézzük azt, hogy mi mindent kínál önöknek a Pannon Televízió, mégpedig 16 órakor Fit percek, aktív hétköznapok a Pannon TV-vel, majd tanuljunk szerbül 16.30-tól, szernyelv alapjai kezdőknek és haladóknak, majd közelképp 17 órától bogrács és pálinka főző, valamint rózsa és virág kötészeti verseny Tótfaluban, majd híradó, utána zenezóna, majd kalamár is, és 19.30 szubjektív vendége Tyúró Eszter. Árus mezőgazdasági termelő, téma pedig piaci élet, eladás, kínálat, kereslet. 20 órakor híradó, majd azt követően forog a kamera Orosz Ildikóval, és ezúttal pedig Kincses Ládánk Hódegyházára látogat el. És ezen kívül én még önöknek tartozok egy névvel, hogy ki is viszi el tőlünk mégpedig a családi belépőt, nem máshova, mint a dávodi gyógyfürdőbe. És ugye az volt a kérdésünk, hogy írják meg, hogy kivel mennének csobbani. Nagyon-nagyon sok üzenet érkezett a kérdésünkre, csak is Facebookon lehetett játszani, és aki elviszi tőlünk, az Anita Kalmár, gratulálunk neki. Kolléganőim fölveszik majd önnel a kapcsolatot, és elmondják a részleteket. Még egyszer gratulálunk Anita Kalmárnak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexander Szofronievics, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Szofronievics. Megszüntették Veszelin Milic előzetes letartóztatását, erősítette meg a belgrádi felsőbíróság büntetőjogi tárgyalás előtti tanácsa a szerbiai RTV-nek. Mint ismeretes, Belgrád volt rendőr főkapitányát május 15-én gyanúsítottként helyezték előzetes letartóztatásba, két bűncselekmény, bűnpártolás és a bűncselekmény jelentésének elmulasztása miatt egy szennyáki étteremben történt gyilkosság kapcsán. Június 9-én bizonyítékok hiányában elutasították a Milic elleni büntető feljelentést a bűnpártolás vádja tekintetében, közölte az ügyészség. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az Optibike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az Optibike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül. Újvidéken zajlik a 26. Apácai Nyári Akadémia, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett 5 napos szakmai továbbképzés. A programon vajdasági magyar pedagógusok vesznek részt, akik korszerű pedagógiai módszereket sajátíthatnak el, valamint megismerhetik a digitális oktatás aktuális lehetőségeit. Az akadémia 5 szekcióban kínál szakmai programokat, a képzésre 27 vajdasági településről érkeztek pedagógusok.
3: Sport.
4: 2 újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság. Közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet. 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye. Holnap szünnap lesz a világbajnokságon, és csütörtökön a negyeddöntőkkel megy tovább a torna, egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától.
3: Időjárás.
4: Szabadkán 30 fokot mérünk, változó felhőzet mellett napsütésben is lesz részünk, a továbbiakban is, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről. Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: 13 óra múlott 12 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is Dávodra kapcsolunk, mégpedig a Dávodi Gyógyfürdő Kft-be. A vonal túlsó végén a gyógyfürdő munkatársa Filákovics Dívna. Szia, köszöntelek a műsorban!
4: Üdvözöllek, és üdvözlök minden kedves hallgatót is.
3: Ma volt egy nyereményjátékunk, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy a Dávodi Gyógyfürdőben egy családi belépőt sorsoltunk a kedves hallgatóknak, és természetesen, ahogy az előző órában el is mondtuk, megvan a nyertes, ki is hirdettük. Hát akkor most ismerjük meg a Dávodi Gyógyfürdőt, tehát milyen lehetőségek vannak, milyen medencék?
4: Szeretettel gratulálok a nyertesnek, és várjuk őket a fürdőben, amint tehetik, és idejük van rá. A fürdőben több medence szolgálja a megfelelő kikapcsolódást a család minden tagjának. Én úgy gondolom, hogy lehet találni megfelelő medencét. Kezdjük is mindjárt a gyermekmedencével. Ez egy sekélyvízű, melegvízű medence. Gyakorlatilag ilyen 7 éves korig bezárólag szoktuk ajánlani. Vannak benne játékos elemek, tehát van benne vízi csúszda, ilyen kis csobogó, és akkor nyilván itt felnőtt felügyelete mellett ez a fiatalabb korosztály is maximálisan el tudja magát foglalni, viszont az egyel nagyobb kategóriájú gyerkőcöknek is van medencénk, ezt úgy hívjuk, hogy kaland medence, egy kalózhajót ábrázoló medencéről beszélünk, szintén alacsony vízállással, tehát nem kell félteni a gyermekeket a szülőknek. Ettől függetlenül mindig ajánljuk az úszógumi, karúszó használatát. Ezek mind beszerezhetőek a fürdőpénztárban, tehát ha bármi otthon maradt a napfejtől elkezdve a búvár szemüvegen keresztül, ezek beszerezhetők a pénztárnak a boltjában. És ebben a kalandmedencében, ami kalózhajót ábrázol, ebben szintén vannak a gyermekeknek ilyen játszó elemek, süninek hívjuk például az egyiket, nagyon szeretik a gyerekek, viszont az élménymedence a következő, amit szeretnék bemutatni, ez 3 csúszdával rendelkezik, a 3 csúszdának a lecsúszási sebessége különböző, tehát itt is a bátrabbak nyilván mehetnek a leggyorsabbal, a kicsit kisebb gyerekek pedig, akik még nem annyira bátrak, ők a lassabb csúszdának élvezhetik az élményeit. Ugyanebben az élménymedencében van sodró folyosó, ami szintén nagyon szórakoztató lehet, de ugyanúgy a felnőttek számára is, nem csak a gyermekeknek. Ami miatt Dávodi gyógyfürdő, az természetesen a gyógyvízünk. 2 darab gyógyvizes medencénk van, ezeknek természetesen termál víz, tehát nagyon kellemes, meleg a hőmérséklete. Ezt általában az idősebb korosztály szokta élvezni, és meg is van ennek a gyógyhatása, tehát nőgyógyászati betegségekre, vagy azoknak a megelőzésére, termékenységnek a fokozására, és ízületi, meg ízületi bántalmakkal kapcsolatban szokták ezt alkalmazni, ezt a vizet. A következő és egyben utolsó medencénk pedig az az úszó. Ez egy rendes nagy úszómedence, hideg vízzel van feltöltve, hiszen ez főként az ilyen sportolási célokat szolgálja, és ezt is nagyon szokták szeretni azok, akik aktívabban szeretnének pihenni.
3: Ezen kívül, ha jól tudom, sport és szabadidős lehetőségek is vannak.
4: Igen, nagyon szokták szeretni a mi fürdőnket azért, mert gyönyörű, szép zöld terület veszi körbe, tehát rengeteg fával, árnyas területekkel. És aki szeretné kicsit aktívabban tölteni ezt a medencén kívüli óráit is, akkor ott lehet pingpong asztalok vannak, techball asztalok, játszótér a gyermekeknek homokozóval, a strandröplabdapálya, tehát el lehet tölteni a fürdőn belül is aktívan a pihenést. Természetesen, ha valaki több napot szeretne ott tölteni Dávodon, akkor a környékben kajak, kenubérlés, biciklitúrák, tehát, tehát számtalan egyéb lehetőség adódik.
3: Amit még mondjunk el, hogy innen például a Szerbiából, hogyan tudjuk megközelíteni a Dávodi gyógyfürdőt?
4: ez abszolút választás kérdése, hogy ki hogyan szeretne tovább utazni, tehát tovább szeretne utazni Magyarország területén, mert esetleg megnézne más jellegzetességet útközben, vagy inkább biztonságosabbnak érzi, ha többet utazik Szerbián belül, akkor kezdem ezzel a lehetőséggel, ha többet utazna Szerbián belül, akkor a Herceg-Szántói határát kellőt kell megközelíteni, mert onnan mindössze 10 kilométer a mi fürdőnk, és akkor gyakorlatilag itt Magyarország területén ezt a 10 kilométert kell csak közlekedni, viszont nyilván át lehet jönni bármelyik másik határátkelőn is, például Röszkén, és akkor ugye picivel többet, akkor Baja irányába kell tartani, és Bajától 30 kilométerre körülbelül van a fürdő.
3: Annyit még mondjuk el, hogy mennyien látogatnak el hozzátok, mondjuk
4: Baja irányába kell tartani, és Bajától 30 km.

0: össze. A hétvégéink, amikor meleg van nyilván természetesen, akkor mindig nagyon erősek. Hétközben azért nem jellemző a túlságos zsúfoltság, tehát aki egy picit ilyen nyugalmasabb időszakban szeretne minket meglátogatni, annak a hétköznapokat ajánlom. Hétköznapi belépő jegyeink különben olcsóbbak is, mint a hétvége.
1: Annyit még mondjunk el, nyitvatartási idő?
0: A nyitvatartási idő az kétféleképpen van, szintén hétvége és hétköznap. A hétköznap reggel 9 órakor nyitunk, és este 7 órakor, tehát 19 órakor zárunk, és hétvégén, ez a hétvége értendő péntek, szombat, vasárnap, szintén a 9 órási nyitás, viszont este 8 órakor van a zárás, tehát egy órával tovább vagyunk hétvégén nyitva.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és tényleg mindenkit arra tudunk biztatni, hogy látogasson el Dávodra, a gyógyfürdőbe. Köszi szépen, Dévna!
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok!

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

dolgozna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelke,

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró, további részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, 060-1410-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-as telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: És szép lassan elérkeztünk a mai Mozaik utolsó perceihez, azonban ne menjenek sehova sem, hiszen a következő órában beszéljünk róla. Ledenyák Leát mutatjuk be önöknek majd, illetve ne feledjék el, hogy a legjobb retrozenék társaságában legyenek itt a 107,1-en búcsúzik, mégpedig a két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexander Sofronievics, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievics. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az Optibike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az Optibike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül, ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül. Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Feladatuk a magyar közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen, közölte az MTVA. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg. Nemzetközi konferenciával zárult a Szabadkai Család Elhelyezési és Örökbefogadási Központ háromnapos a nevelő szülőség népszerűsítését szolgáló program sorozata. A szakmai tanácskozáson szerbiai és külföldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a nevelő szülőség jelenéről és jövőjéről. A központ jelenleg Szabadkán és Kishegyesen mintegy 220 nevelő szülő családot támogat, amelyek összesen 350 gyermekről gondoskodnak. Ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra is szükség van új jelentkezőkre. Több mint 40 gyerek sátorozik, táborozik a magyar-kanizsai vízitelepen, az Óz élményműhely nyári táborában. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. A hét folyamán színházi előadást is láthatnak, valamint tűzoltók is érkeznek hozzájuk. Cserkész napjuk is lesz, szalonnát sütnek, és az esti filmvetítés sem maradhat el. Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tiszaparton, augusztusban pedig a felsősöket várja Magyar-Kanizsa község ifjúsági irodája.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 30 fok van, a folytatásban változó felhőzetre, időnként napsütésre számíthatunk. Holnap is hasonló lesz az időjárás azzal, hogy már helyenként előfordulhatnak záporok is. 28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
4: Egy óra múlva is.
3: Csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a Beszéljünk róla hallgatóit, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. A világ másik felén szerzett tapasztalatokkal, új élményekkel és számtalan emlékkel tért haza Kanadából Ledenyák Lea, néptáncpedagógus. És hát a fiatal szakember, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként hónapokon át segítette a kanadai magyar közösségek munkáját, miközben saját maga is rengeteget tanult a diaszpórában élő magyarságról. Hogy milyen feladatok várták a tengeren túlon, miben más a kanadai magyar közösségek élete, és hogyan változtatja meg az embert egy ilyen különleges szolgálat, erről, a hazatérés öröméről, valamint a jövőbeli tervekről is beszélgetünk Ledenyák Leával, akit itt köszönhetek a műsorban. Szervusz és üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
2: Szervusz és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Kezdjük talán a beszélgetést egy személyesebb hangvételű kérdéssel. Először is, milyen érzés újra itthon lenni a Vajdaságban?
2: Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy hazajöhettem, és újra tudok időt tölteni a családommal, nem csak videócseten, hanem élőben is, illetve a barátaimmal. Újra tudunk hajnalig beszélgetni és élvezni egymás társaságát.
1: Mennyire volt egyébként nehéz, akár az időeltolódás miatt is velük tartani a kapcsolatot? 9 hónapig voltál kint, ugye?
2: Igen, pont 9 hónapig, és voltak bizonyos kihívások, amiket le kellett győznünk, de szerencsére meg tudtuk oldani, és számolgatásokkal, hogy vajon most édesanyám fent van-e, vajon még alszik avval a 7 óra eltolódással, és szerencsére meg tudtuk oldani, főleg a reggeli órákban hívtam őket, az volt nekik a legideálisabb, vagy a kora délutáni órákban, amikor még nem volt nekik annyira késő, és így meg tudtuk oldani, hogy tudjunk tartalmasan beszélgetni, és hogy tudjuk tartani szépen a kapcsolatot.
1: Ők hiányoztak leginkább, amíg Kanadában voltál, vagy mi volt az, ami a legjobban hiányzott, akár egy étel, akár egy illat, vagy a család?
2: Hát a család, főleg ugye karácsonyra nem tudtam hazamenni.
1: Mikor utaztál ki, akkor egészen pontosan, hogyha így visszaszámolunk?
2: Szeptember közepén, akkor utaztam ki, és egyáltalán nem tudtam hazalátogatni, és a karácsony volt a legfurcsább, mert ez volt életem első karácsonya a családom nélkül, ami nagyon furcsa volt, nem csak nekem, nekik is, de úgy tűnik, hogy ezt is meg kellett tapasztalni, hogy milyen, és valahol elszomorít, hogy így kellett, hogy legyen, de valahol örülök, hogy ezt is megtapasztalhattam kint.
1: Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan kerültél a Kőrösi Csoma Sándor programba, mi motivált arra, hogy jelentkezz?
2: Én tudtam a programról évekkel ezelőtt is, sokat hallottam róla, és tanáraim is ajánlották az egyetemen, illetve 2 nagyon kedves jó barátom részt vett, illetve 3 is, akik Ausztráliába és szintén Kanadába jártak.
1: Ugye a Kós házaspárról
2: igen,
1: van szó, ugye?
2: És Nyersbakó Ramónáról, igen, ők nagyon motiváltak, hogy én is megpróbáljam. Az élményeik nagyon pozitívak voltak, főleg most Zsófékra tudok hivatkozni, mert hogy ők Kanadába voltak, és nekik a visszajelzéseik nagyon pozitívak voltak, ami erősen motivált.
1: Gondolom, hogy azért nagyon fontos, hogy az ember már egy olyan tapasztalattal rendelkezzen, amit magabiztosan át tud adni a diaszpóra magyarságának. Te honnan gyűjtötted mindezt a tapasztalatot? Mesélj egy kicsit arról, hogy milyen előtudással utaztál ki.
2: Mielőtt kiutaztam, előtte szereztem egy tanári diplomát, ami természetesen a gyerekekkel való munkában segített, felkészített a sok gyakorlati óra, illetve előtte is néptáncpedagógusként dolgoztam itthon, a Talentum Egyesületben, Palicson, Királyhalmán, több egyesületben, és mivel ez évek óta, én 20 éves korom óta tanítok, és már 5 éves kis tapasztalat van mögöttem a néptáncoktatás terén, ezért úgy érzem, hogy egy rutin kialakult, hogy kell, hogy kinézzen egy táncpróba, milyen típusú gyerekek vannak, nem leptek meg igazából a gyerekek, tudtam kezelni a nyugodtabbakat, tudtam kezelni a kicsit izgágább gyerekeket is, és illetve a néptáncpedagógiai képzést is elvégeztem, amit itt Vajdaságban szerveztek, és ezek erősen felkészítettek a kinti munkára, úgy érzem.
1: Milyen feladatok vártak rád, hogyha visszakanyarodunk Kanadához? Ott mondjuk először is melyik városba, illetve milyen magyar közösségben dolgoztál?
2: Kanadán beti munkára, úgy érzem.
1: Milyen feladatok vártak rád, hogyha visszakanyarodunk Kanadához?

0: illetve hétvégente szombatonként voltak a magyar nyelvórák, ami szintén érdekes kihívásokat tartogatott a számomra, ugyanis olyan embereket kellett tanítanom magyar nyelvre, akiknek nincs semmilyen, vagy alig van előtudásuk a magyar nyelvről, és nem is beszélik a nyelvet. Tehát érdekes
1: ők
0: volt.
1: Ottani kanadai emberek voltak, tehát nem
0: igen.
1: Magyarok, akik elszármaztak, hanem kanadaiak.
0: Főleg olyan emberek voltak, akiknek a felmenőik magyarok, és nem tanították meg őket magyarul, viszont bennük volt az az igény, hogy nekik vannak magyar felmenőik, és igenis ők szeretnének legalább egy bizonyos szinten beszélni magyarul. És megragadták a lehetőséget, hogy ott voltam, és tartottam az órákat, és szerencsére kialakult egy jó kis csoport, akikkel nagyon szépen tudtunk hétről hétre építkezni, és hétről hétre új anyagokat tanulni, ami nem tudom, örömmel töltött el. Én nagyon szerettem, nagyon szerettem ott dolgozni, a magyar nyelvórákat tartani, a tánccsoportokkal dolgozni, nagyon élveztem.
1: Elmondható akkor, hogy mondjuk ez a kanadai magyar közösség, ahol te voltál, akkor igenis nagyon aktív, és mondjuk voltak különféle fellépések, amire készültetek, különféle ünnepségek, ez hogy nézett ki?
0: Igen, szóval Winnipegben nagyon fontos az 56-os forradalomról a megemlékezés, ugyanis nagyon sokan oda menekültek, amikor az történt, és megismerkedhettem nagyon sok oda menekült magyarral, aki még akkor menekült ki. Szerencsére közös képet is tudtunk készíteni, ami csodálatos emlék, és náluk talán az a legfontosabb ünnep, amit meg szoktunk ünnepelni, de ugyanúgy minden magyar állami ünnepet igyekszünk megünnepelni. Ugyanúgy karácsonyi műsorokkal készültünk, ugyanúgy anyáknapi műsor, van, amikor sikerül megünnepelni az összetartozás napját is, idén nem sikerült, de igyekezni szoktak azt is előtérbe helyezni. Igazából hasonló ünnepeket szoktak ünnepelni, ugyanúgy, mint itthon.
1: Most csak a jó dolgokról beszélgettünk, de azért biztosan akadtak nehézségek is. Mi jelentett számodra a legnagyobb kihívást?
0: Megszokni az ottani hétköznapi életet talán.
1: Mert ez hogy nézett ki?
0: Hát teljesen más volt, mint itthon. Furcsa volt megszokni, hogy nincs akkora önállóságom, hogy bárhova, bármikor elsétálhatok, mert hatalmas távok vannak, és autó nélkül egyedül nehezen boldogul az ember, és igyekeztem megtalálni azokat a helyeket, ahova önállóan gyalog is el tudok jutni. Hát nehéz volt eleinte az időeltolódást is megszokni. Nehéz volt megszokni, hogy nem magyarul, hanem angolul kellett tartanom a néptánc órákat, ami furcsa volt eleinte.
1: Teljesen át kellett az agyadat állítani az angol nyelvre.
0: Igen, meg eleinte nem ismertem előttük beszélni, mert féltem, hogy rosszul mondok valamit, meg jaj, mi lesz akkor, és aztán pedig ugye megismertem őket is, egyre jobban mertem előttük beszélni, és aztán egy nagyon jó kis dinamika kialakult közöttünk, és szerencsére jó szót írtettünk a végére, de ebbe beleszokni nem volt egyszerű.
1: Én sajnos nem tudtam soha egy ilyen lehetőségben részt venni, szerintem ez a hatalmas dolog egy ember életében, de úgy képzelem, hogy ez mindenféleképpen, hogyha mondjuk téged nézünk le, akkor, és nem csak téged, hanem aki egy ilyen programban részt tud venni, az egy utazás olyan téren is, hogy egy picit önmagad fejlesztésében is, és önmagad megismerésében. Te tanultál valami újat például magadról?
0: Igen, hát a probléma megoldó képességeim kellett egy néhányszor alkalmaznom, amire eddig nem volt szükség. Például az új évem az nagyon kalandos volt, ugyanis a karácsonyt ott töltöttük Torontóba, és amikor utaztunk vissza Winnipegbe, akkor külön géppel mentem, mint a család, akivel utaztam, és nekem lemondták azt a gépemet, és én ott ragadtam, és csak új év napján utaztam vissza Winnipegbe, és előtte ilyenbe még nem volt részem, hogy egyedül egy idegen országba ott ragadok egy reptéren, és most talált fel magad, és nem bírod anyát felhívni, mert ő még alszik, és nem is tud semmit se csinálni, és tényleg 100%-ban magamra kellett hagyatkozni, ami akkor kicsit ijesztő volt, de nagyon sokat segített, mert azóta, hogyha reptérre megyek, nem fog el izgulás. Úgy vagyok vele, hogy

0: bármire föl vagyok készülve,
1: jöjjön bármi.
0: Én kész vagyok, nem aggódok.
1: Másként tekint-e az ember a saját közösségére, amikor több ezer kilométerre került tőle?
0: Ez egy jó kérdés. Szerintem igen, azért, mert nekem se nem volt elképzelésem, hogy milyen lehet, hogy működhet kint a tánccsoport. Úgy értem, beszélnek magyarul, nem beszélnek magyarul. Nekem se nem volt egy kép a fejembe, és mást jelent a táncpróba a diaszporában élő kanadai gyerekek számára, és más jelent az itthoniak számára is, viszont van nagyon sok hasonlóság is. Uh-huh. Úgy érzem, hogy az itthoniak számára jobban elérhető, vannak opciók, el tudnak menni versenyekre, meg tudnak mérkőzni egymással a gyerekek, van fejlődési lehetőség, még vagyaságon belül is szerencsére, és sajnos Kanadában akkor van, hogyha sikerül megszervezni ilyesmit, és az nem kis dolog, zenekart beszervezni oda, táncoktatót beszervezni, nem kis falat, és hatalmas áldozatokkal jár, ami itthon viszont sokkal könnyebben elérhető és megoldható. Tehát más egy kicsit a hozzáállás a gyerekeknek, de nem tudnám úgy kiragadni, hogy most negatív értelemben mi lenne az. Én csak úgy mondanám, hogy más. Máshogy látják.
1: Láttál egyébként olyan gyakorlatot mondjuk a diaszpórában, amelyeket itthon is érdemes lenne majd átvenni vagy alkalmazni a munkádban?
0: Szerencsére egy nagyon jó közösséghez kerültem, ahol fantasztikus volt a szervezés mindig. Ez egy nagyon jól organizált csoport volt, rengeteg embert megmozgattak, és nagyon-nagyon szerettem, hogy ilyen szervezettek voltak. Az évet is egy hatalmas ilyen gyűléssel kezdtük, januárt úgy kezdtük, hogy megkaptuk a naptárat előre, mik a programok, dátumok, és rengeteg mindenről beszéltünk, problémákról beszéltünk, mik a megoldások, és minden témát felöleltünk, a szociális médiától, a kasszától, a táncoktatásig, mindent.
1: Hát ez a szervezettség, ez egy nagyon
0: szerettem. Szóval nem tudom, hogy mindenhol más, de mondjuk ebből én nagyon sok mindent úgy csipegettem, hogy hát ez nekem nagyon szimpatikus, én ebből, ezekből a dolgokból használni fogok dolgokat otthon is, mert a közösséggel dolgozni sokkal egyszerűbb így, hogyha ilyen jól tudjuk megszervezni ezeket a gyűléseket, hogyha ilyen jól tudunk egymással kommunikálni.
1: Adódik a kérdés ebből, hogy mik a terveid itthon? Ugye biztos, hogy gondolkodtál azon, hogy esetleg újra jelentkezz. Beszélgettünk arról, hogy itt most még ugye egészen képlékeny a dolog, hogy lehetőség lesz erre, avagy nem. De azért mégis gondolom, hogy azért van néhány ötlet, hogy mi az, amit itt a közeljövőben szeretnél megvalósítani.
0: Persze, hát a programtól függ igazából, hogy meghirdetik-e, hogyha igen, akkor mindenképp szeretnék még egy évet megpróbálni külföldön, egy másik országba, talán egy kicsit közelebb, de ezen kívül...
1: Hát, hogy azért ez egy nagy táv volt, ugye? Ezt igen. Így említetted, hogy azért igen. Ilyen nagy távolságot még egyszer nem biztos.
0: Hát igen, hogyha lehetőségem van rá, akkor inkább egy kicsit közelebb mennék, valahova, ahol nem kell 2 milliószor átszállni, de ezen kívül valószínű, hogy itthon vagy Magyarországon tudnék munkát keresni, illetve akkor tudnám a tánccsoportokkal folytatni a közös munkát, valószínű. De hát sajnos nem tudok konkrét dolgot mondani, mert még ez a nyár folyamán kiderül és alakulni fog, tehát a lehetőségek nagyjából ezek.
1: De a néptánc és a néptánc pedagógia, ez az, ami mindenféleképpen...
0: Az maradna mindenképpen.
1: Az marad az az irány. A végén van egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogyha egy bőröndbe kellene becsomagolnod ezt az egész kanadai évet, mi lenne az a 3 dolog? Egy tárgy, egy élmény, vagy egy emberi kapcsolat, amit biztosan hazahoztál volna?
0: Amikor kimentem, akkor rögtön az elején volt egy nagy... A nyugat-kanadai néptáncfesztivál történt meg, ahol nagyon sok más városbéli tánccsoportot is megismerhettem, és az egész magyar közösség Nyugat-Kanadába oda szegődött Winnipegbe, ahol rengeteg fantasztikus embert megismertem, és olyan, akkor alakultak ki mélyebb barátságok, mélyebb kapcsolatok, akkor voltak ezek a bulikba mélyebb beszélgetések, vagy félrevonulások, amik úgy eléggé meghatározták a kapcsolataimat ott, az ott létem végéig. Tehát kiemelném a fesztivált, mert az úgy érzem, hogy nagyon közel vitt engem az ottani társcsoportokhoz. Hát a másik dolog az mindenképpen, ott kialakult egy fantasztikus társaság lányokból, egy ilyen lánybanda, és ez egy olyan egész egyedi baráti kapcsolat, ami kialakult, más, mint az itthoniak. Természetesen minden barátság más, és borzasztóan hálás vagyok, hogy én ezt megtapasztalhattam, hogy ilyen bizalmas és mély barátságot tudtam kötni ott azokkal a lányokkal. És a harmadik dolog az talán a Niagara. Az egy fantasztikus élmény volt megtapasztalni, tehát ez lenne az a három dolog.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az élménybeszámolót, és sok sikert kívánok. Talán a hallgatóink nevében is kívánhatok sok sikert a munkád során. Ledenyák Lea, néptáncpedagógus volt a vendégünk. Még egyszer köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla. And you can dance for inspiration. Come on.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
6: Led Zeppelin
7: és a Black Sabbath, AC/DC,
6: Motorhead,
7: dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
6: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.
2: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

0: Last night makes it not your ink.
1: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
2: Ha igen,
3: igen,
2: akkor nosztalgiázzon velünk.
3: Nosztalgiázzon velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Tisztelt hallgatóink!
2: Tisztelt hallgatóink!
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt. Erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO ezért arra szólítja fel az államokat, hogy fejlesszék a lakosság szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni védelmét szolgáló terveiket. Szakértők szerint az Európát június 20-a és 28-a között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen, ami fennakadásokat okozott az áramtermelésben, károkat okozott az infrastruktúrában, és rendkívüli módon megterhelte az egészségügyi rendszereket. Európa egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet. Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon, ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek, ugyanakkor az idei tiszavirágzás megszakadt, a fűrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is, több helyen a folyami kagylók pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án vesznek a folyóból. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexander Sofronievic, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedés és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievic. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az Optibike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az Optibike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül.
3: Sport.
4: Két újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság. Közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentína Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet. 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye. Holnap szünnap lesz a világbajnokságon, és csütörtökön a negyed döntőkkel megy tovább a torna. Egy jó kis francia-marokkó összecsapással 22 órától.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. A folytatásban változó felhőzetre, időnként napsütésre számíthatunk. Holnap is hasonló lesz az időjárás azzal, hogy már helyenként előfordulhatnak záporok is. 28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
5: Aktuális.
6: Érdekes.
7: Érdekes.
6: Hallgasson bennünket
5: a Régió Rádió hullámain is.
8: A Régió Rádió hullámain is.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: A 90-es évek zenéi a magyar retrósága.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Ismétlem 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Fehér puli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-as telefonszámon, tehát 062-29-12-64. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Az EU-hoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáját tartották meg Belgrádban. Visszaállíthatják a Belgrád-Triest vasútvonalat. Mi történt a szerb parlament rendkívül ülésén, erről is beszámolunk. Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója. Zajlik a kerékpárút aszfaltozás a Királyhalmon, Spanyolország és Belgium bejutott a foci VB legjobb 8 válogatottja közé, elmondjuk a mai programot is. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Alekszandr Vucic szerint a Nyugat-Balkán eddig nem ismerte fel kellőképpen az egymás közötti együttműködés fontosságát. A szerb elnök Belgrádban az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján vett részt, ahol hangsúlyozta, hogy értelmetlen lenne, ha a Szerbia uniós taggá válna, miközben Észak-Macedónia vagy Bosznia-Hercegovina nem lenne a közösség része. Pető Attila és Dudás Dániel összeállítása.
4: A kétnapos konferencián az uniós tagjelölt országok legmagasabb rangú parlamenti tisztségviselői vesznek részt. Anna Brnabić, a szerb parlament elnöke a konferencia megnyitóján hangsúlyozta, hogy az esemény egy új együttműködési forma alapjait teremteti meg az Európai Unió tagjelölt országainak parlamentjei között. Úgy vélem, ez rendkívül erős üzenete a politikai érettségnek, a felelősségvállalásnak és annak a készségnek, hogy természetesen saját országaink reformjait is szem előtt tartva partnerséget építsünk egymással. Ez a konferencia nem véletlenül jött létre, hanem egy hosszú távú párbeszéd és megfontolás eredménye. Ruszlán Sztefáncsuk, Ukrajna legfelsőbb tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez az ukrán parlament elnökének első szerbiai látogatása az elmúlt 15 évben. A konferencia résztvevőihez szólva megköszönte a támogatást, amelyet Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelméhez nyújtanak, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a Szovjetunió és Oroszország mindig az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazta. Ellenségeskedés szítottak és szítanak továbbra is az államok és a népek között. Ennek az ára pedig mérhetetlen emberi szenvedésben mérhető. Ezért ma Belgrádban egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy a szerbek nem kis oroszok, az ukránok nem kis oroszok. A moldovaiak és a grúzok soha nem voltak és soha nem is lesznek az oroszok kisebb testvérei. Elég volt a megaláztatásokból. Független államok vagyunk, amelyeket európai népek laknak. Egy napon mindannyian biztosan az Európai Unió tagjai leszünk. Alekszandr Vucic szerint a régióban továbbra sem valósult meg a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkán országai szorosan összekapcsolódnak, a térség nagy része korábban közös államban élt, ugyanakkor még mindig nem sikerült teljesen túllépni a 90-es évek különbségein és konfliktusain. Kiemelte, hogy fontos az európai úton haladó országokkal való mindenre kiterjedő együttműködés kialakítása. Nem gondolom, hogy az Európai Unió következő néhány évben, talán egy kivétellel, talán anélkül képes lesz bővítési döntéseket hozni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene felgyorsítanunk az európai útunkat, és folytatnunk a fontos reformok végrehajtását. Ugyanakkor azt is át kell gondolnunk, milyen előnyöket jelenthet számunkra az európai integrációs folyamat, illetve milyen előnyökkel járhat Európa számára is, ha mi megfelelően végezzük a feladatainkat. A belgrádi konferencia, amely a szerb parlament és Ukrajna legfelsőbb tanácsa közös kezdeményezéseként valósul meg, kiváló lehetőséget nyújt az egyes országok európai útjuk során szerzett tapasztalatainak megosztására, ugyanakkor alkalmat teremt a közös és összehangolt fellépése is a tagság felé vezető úton. Hangzott el az eseményen.
3: Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alekszandr Szofronijevic, aki ma olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi közlekedési és infrastruktúrális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievics. Folytatódott a rendkívüli ülés a szerbiai parlamentben. A képviselők 18 napi rendi pontot vitatnak meg. A napi renden egyebek mellett a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, valamint a szülő-gondozó jogállásáról szóló törvényjavaslat szerepel, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény is. Rózsa Krisztina összeállítása.
0: Az ülés nem volt mentes a már megszokott adókapoktól. Az ellenzéki képviselők a padsorokat ütögetve és zajongva próbálták megzavarni Milica Gyurjevic-Tamenkovszki szociálisügyi miniszter felszólalását, amelyben a szülő-gondozó jogállásáról szóló törvényjavaslatról beszélt. A vita akkor éleződött ki, amikor a miniszter Dragan Gyilásznak válaszolt a törvényjavaslatról szóló korábbi felszólalása kapcsán. Az ellenzéki képviselők szerint a miniszter megsértette őket, ezért próbálták megzavarni a beszédét. Ahogy látják, a koncentrációmat nem sikerült megzavarniuk, mert pontosan tudom, miért vagyok ma itt. Ma szociális ügyi miniszterként vagyok itt, hogy megvédjem a szülők és a gondozók számára fontos törvényt minden képviselő előtt, megkülönböztetés nélkül. Hiszem, hogy 13 évnyi egyeztetés után eljött az idő, hogy ne csak beszéljünk róla tovább. Amikor önök politikai döntéshozó pozícióban voltak, erről még csak szó sem esett, hanem ténylegesen dolgozzunk is rajta. Környezetvédelmi kérdések is napirendre kerültek az ülésen. A Szabad Polgárok Mozgalmának képviselője Minella Kalender szerint a környezetszennyezés megelőzéséről szóló törvényjavaslat több eleme megfelelő, de kérdéses annak gyakorlati alkalmazása. Hozzátette, hogy Novi Pazarban és Tutinban továbbra sincs megoldva a hulladékkezelés. Ezért ma nagyon világosan ki kell mondanunk valamit, nem csak európai büntetésekre, hanem európai szabványokra is van szükség. Az európai standardokhoz európai infrastruktúra is tartozik. Nem lehet Belgrádban előírni kötelezettségeket, meghatározni büntetési rendelkezéseket, majd azt mondani a helyi önkormányzatoknak, oldjátok meg magatok. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője Báigy Boris szerint a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításai erősítik a választási folyamatba vetett bizalmat és növelik az átláthatóságot. Ezért úgy véljük, hogy a ma előttünk álló módosítások jelentősek. Céljuk, hogy tovább erősítsék a polgárok választási folyamatba vetett bizalmát, növeljék a politikai tevékenységek finanszírozásának átláthatóságát, és világosabb szabályokat állapítsanak meg, amelyek egyformán érvényesek lesznek a politikai élet minden részvevőjére. Ezek a törvényi megoldások az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai eredményeként jöttek létre. Az ODIHR ajánlásairól gyakran beszélnek, azonban sokkal fontosabb, hogy ezeket valóban végrehajtsák, mert ez korábban nem mindig így történt. A Szerbia Centrum nevű ellenzéki szervezet képviselője, Verica Milanović a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításait bírálta, és az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlásával kapcsolatos ügy állásáról kérdezte az igazságügyi minisztert. Nenád Vujic azt mondta, hogy miniszterként nem kommentálhat bírósági döntéseket.
3: Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába ma délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája az MTI-vel. Feladatuk a magyar közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen, közölte az MTVA. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodac Balázs a híri igazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszári Sára a PR és a marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg, áll a közleményben. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban kiépített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az OptiBike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az OptiBike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül. Ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül.
2: Sport.
3: Két hely maradt kiadó a legjobb nyolc között. Ma este kiderül, mely két csapat kerül a negyed döntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Közben Spanyolország búcsúztatta Portugáliát, és a csapat sztárját, Cristiano Ronaldót, aki a VB-k történetében 27 meccset játszott, ezeken 11 gólt szerzett, a mostani világbajnokságon 3-at. Bálint Csabát hallják.
5: Spanyolország 1-0-ra legyőzte Portugáliát a labdarúgó világbajnokság Dallasban rendezett nyolcad döntőjében. A mérkőzés vége felé 0-0-ás állásnál, amikor már mindenki a hosszabbításra gondolt, akkor a 91. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Ferran Torres ugratta ki gyönyörűen a csereként beállt Merinót, aki nem hibázott. Ez a mérkőzés volt a portugál Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. A 41 éves 233-szoros válogatott támadó végig a pályán volt a mérkőzésen. A hatodik világbajnokságán szereplő Cristiano Ronaldo a spanyolok elleni nyolcad döntőben már a 27. VB mérkőzését játszotta, amellyel az örök rangsor második helyén áll, a 30 találkozóval vezető Lionel Messi mögött. A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társ házigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcad döntőjében. Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak el a nyolcad döntőig, de a 2002-es torna óta képtelenek tovább lépni. A belga válogatott a nyolc között pénteken, közép-európai idő szerint 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben. Két újabb meccsel menetel tovább ma a labdarúgó világbajnokság, közép-európai idő szerint 18 órától a végső győzelemre is esélyesnek tartott Argentina Egyiptom legjobbjaival néz farkas szemet, 22 órától pedig Kolumbia és Svájc csapata mérkőzik meg egymással. Ezzel a két meccsel véglegessé válik a legjobb 8 mezőnye, holnap szünnap lesz a VB-n, és csütörtökön a negyed döntőkkel megy tovább a torna, egy jó kis francia-marokkói összecsapással 22 órától.
3: A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Az Apácai Nyári Akadémiát tartják most Újvidéken. Az örökbefogadás a nevelő szülőség volt egy szabadkai nemzetközi konferencia fókuszában. Magyar Kanizsánál nincs halpusztulás a Tiszában. Élmény műhely nyári tábor tartanak a Magyar Kanizsai vízitelepen. Jönnek a részletek. Újvidéken zajlik a 26. Apácai Nyári Akadémia, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett 5 napos szakmai továbbképzés. A programon vajdasági magyar pedagógusok vesznek részt, akik korszerű pedagógiai módszereket sajátíthatnak el, valamint megismerhetik a digitális oktatás aktuális lehetőségeit. Pető Attila tudósít.
6: Az akadémia 5 szekcióban kínál szakmai programokat, amelyek az osztályfőnöki, a történelem és magyarság, az interdisziplináris, a művészeti, valamint a tapasztalt, hogy továbbadhasd elnevezésű fenntarthatósági szekció keretében valósulnak meg. A fenntarthatósági szekció szakmai vezetője, Lendvai Mária elmondta, hogy a kurzus főcélja a környezetünk problémáira való figyelemfelhívás, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek bővítése.
7: Az elmúlt évben a víz körüli problémákat feszegettük, ebben az évben pedig a biológiai sokféleséget, ennek az emberrel társadalomra gyakorolt hatását. És természetesen a megoldásokat is kell keresgélnünk, és ebben igen nagy jelentősége van a visszatekintésnek. A még el nem rontott állapotok ismerete, az idős nagyszülők, dédszülők tapasztalatai, jó tanácsai nekünk segítséget tudnak ebben nyújtani.
6: Enyedi Róbert biológus 2 előadást tartott. Az egyik az inváziós fajok természetvédelmi, tudományos és gazdasági hatásairól szólt, a másik pedig a biodiverzitás jelentőségét, veszélyeztető tényezőit és megőrzésének fontosságát mutatta be.
2: Rendkívül fontos a kommunikáció. A szakemberek, akik a frontvonalban látják az él természet pusztulását, és a tanárok, akik viszont a másik frontvonalban tanítják és kommunikálják, akár a környezeti nevelők, iskolai tanárok. Kommunikációt erősíteni kell, hogy a társadalom felé minél hatékonyabban, minél nagyobb mértékben és minél gyorsabban át legyen adva az információ.
6: A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok olyan gyakorlati ismeretekkel és módszerekkel gazdagodjanak, amelyeket a következő tanévtől saját oktatói munkájukban is eredményesen alkalmazhatnak. Csernyák Szilvia, a fenntarthatósági szekció szervezője.
8: Jók a tapasztalatok, mert minden évben többen jelentkeznek ezekre a szekciókra, tehát biztos, hogy valamit látnak, valami megfogja a pedagógusokat. Idén terepgyakorlat is lesz a szerdai napon, most levettük 2,5 naposra, de szerdán terepgyakorlatozunk, és még egy újítás, amit bevezettünk, Makra Zsuzsanna Magyarországról jött, és a szünetekben ilyen gerinc nyaktorna gyakorlatokat is végzünk.
6: A képzésre 27 vajdasági településről érkeztek pedagógusok. A rendezvény megvalósulását a Magyarországi Oktatási Hivatal is támogatja.
3: Nemzetközi konferenciával zárult a Szabadkai Család Elhelyezési és Örökbefogadási Központ háromnapos, a nevelő szülőség népszerűsítését szolgáló program sorozata. A szakmai tanácskozáson szerbiai és külföldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a nevelő szülőség jelenéről és jövőjéről. A központ jelenleg Szabadkán és Kishegyesen mintegy 220 nevelő szülő családot támogat, amelyek összesen 305 gyerek, 50 gyerekről gondoskodnak. Ugyanakkor a szakemberek szerint továbbra is szükség van új jelentkezőkre. Annus Beatrix riportja.
9: A nemzetközi konferenciára számos intézmény képviselője érkezett. A résztvevők Kanada és Hollandia példáin keresztül megismerhették, hogyan működik a nevelőszülői rendszer más országokban. Jánosics Baráti Brigitta, a Szabadkai Szociális Központ igazgatója.
10: Elküldték az kis filmjüket, és szeretnénk így megtudni, hogy hogyan működik a nevelőszülőség más országokban. Visszatekintünk a múltra is, hogy milyen a nevelőszülőségnek a múltja a Szabadkán, Szerbiába, és reméljük, hogy ezzel kapunk több tapasztalatot, és tudunk tapasztalatokat cserélni, és esetleg valami új információt is kapni ezzel kapcsolatban.
9: Szabadka évtizedek óta a nevelőszülőség egyik legfontosabb központja Szerbiában, ugyanakkor továbbra is szükség van újabb családokra, akik vállalják ezt a feladatot, hangsúlyozta Dragana Kilibárda, a Szabadkai Családelhelyezési és Örökbefogadási Központ igazgatója. Szabadkán továbbra is a legmagasabb a nevelőszülői családok száma, így ez valahol hagyománnyá vált, hogy itt vannak a legnagyobb számban. Minden évben képzéseket szervezünk új nevelőszülők számára, de mindhárom közigazgatási körzetben dolgozunk. Az Északbácskai, a Nyugatbácskai és az Északbánáti körzetben is. Így minden évben mintegy 45-50 új nevelőszülői családot adunk mindhárom közigazgatási körzetnek. Az illetékesek bíznak abban, hogy a nevelőszülőséget népszerűsítő rendezvénysorozat a jövőben is folytatódik, és minden évben hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen vállalják ezt a nemes feladatot.
3: Nem szennyezett a Tisza vize a magyar-kanizsai szakaszon, ezt a hivatalos mérések és a helyiek tapasztalatai is megerősítik. Tömeges halpusztulást nem észleltek. Ugyanakkor az idei Tisza virágzás megszakadt, a főrajzás pedig elmaradt. A szakemberek szerint ebben szerepet játszhat a folyó alacsony vízhozama és az egyre jellemzőbb eliszaposodás. A rendkívül magas, közel 28 fokos vízhőmérséklet már hatással van az élővilágra is. Több helyen a folyami kagyló pusztulását figyelték meg. A magyar-kanizsai szakasszal ellentétben Zentánál tömeges halpusztulásról számoltak be. A legutóbbi vízvizsgálatok szerint ott a Tisza vize jelenleg sem fürdőzésre, sem horgászatra, sem öntözésre nem alkalmas. Újabb vízmintát július 8-án vesznek a folyóból. Több mint 40 gyerek sátorozik, táborozik a magyar-kanizsai vízitelepen, az Óz élményműhely nyári táborában. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, interaktív csapatjátékokon, valamint természetközeli élményekben vehetnek részt. Bús Viola beszámolója.
11: Ezen a héten az alsós korosztály táborozik a Tisza parton, augusztusban pedig a felsősöket várja Magyar-Kanizsa község ifjúsági irodája. Borosgyevi Szofia, résztvevő.
12: Ugye van ez az ismerkedős játék, hogy megismerjük egymást, és az is egy nagyon jó játék, hiszen megismerjük egymást, és így barátok is lehetünk, meg a szabadidőben a bármilyen játszás, de legjobban a játszótér is tetszik.
13: Sikerült-e barátokat szerezni?
12: Igen, a barátnőmmel is jöttünk, ugye lehetünk, meg a szabadidőben a bármilyen játszás, de legjobban a játszót.

0: Filmvetítésen maradhat el. Fekete Áron, résztvevő.
1: Nagyon szeretnék már máshol aludni, és ez valóra is vált, és sok új barátot szereztem. Elsőnek, amikor ide érkeztem, akkor bevezettek a sátorba, és ott megismertem kettő fiút, és nagyon jó fejek.
0: Szepesi Ingrid, résztvevő.
2: Mikor meghallottam először az a tábor, úgy volt elsőbb a testvérem fog jönni, de aztán még én is mondtam anyának, hogy én is akarok jönni, hadd próbáljam ki én is. És hogy hány jól érezem magam itt, jött még egy barátnőm is, avval is el vagyunk. Például tegnap is este is nagyon jót mulattunk.
0: A nyári tábor tavaly rendezték meg először, és a szülőktől, valamint a gyermekektől érkezett pozitív visszajelzésekből kiindulva idén is megszervezték. Hubai Dávid, Magyar Kanizsa Község ifjúsági irodájának koordinátora.
3: Azért csináljuk ezt, mert szeretnénk egy jó közösséget alkotni, szeretnénk a saját közösségünket megerősíteni, és szeretnénk valamit adni ezeknek az alsós gyerekeknek is, meg később ugye a felsős gyerekeknek is, amit aztán eltehetnek magukkal az életben. Mert egy ilyen nyári tábor az nem csak egy ötnapos esemény, amire lejön a gyerek, hanem az egy örök élmény marad benne.
0: A tábor pénteken zárul, amikor a gyermekek megoszthatják szüleikkel a hét során szerzett élményeiket, valamint beszámolhatnak mindarról, amit a táborban megtanultak és átéltek.
4: A pontos idő 4 óra 22 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. Holnap a változó felhőzet mellett napsütésre is számíthatunk, ám helyenként előfordulhatnak záporok is. 28 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Brasnyó Zoltán érkezik holnap a friss hírekkel. További szép napot kívánok!
6: Mi házhoz visszük a híreket.
5: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR. Ugye, ha

0: reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Reklámot hallottak. Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Bootleg. Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: A főhős ellovagol a messzeségbe.
3: A repülő csészehaj leszáll.
2: Valaki fegyvert ránt.
3: Más pedig szerelmesen ölel.
2: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
3: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
2: Muzsikál a mozi.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Filmzenei műsorunkban ismert rockdalokat hallhatnak népszerű filmekből. Garantált a jó hangulat. Tartsanak velem, ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
2: Muzsikál a mozi.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Survivor, Eye of the Tiger című dala elsőként az 1982-es Rocky 3 című filmben hangzott el. Sylvester Stallone eredetileg más dalt választott, de nem kapott rá engedélyt. Ezután kereste meg a Survivor zenekart, hogy írjon egy számot a filmhez. A dal azonnal világsláger lett, hetekig vezette a toplistákat, és a mai napig ez az egyik legismertebb rockos, edzőtermi motivációs zene.

A Bad to the Bone című dal először az 1983-as Christine című filmben hangzott el. John Carpenter, Stephen King adaptációjában a szám rögtön a film elején felcsendül, miközben a vörös autó legördül a gyártósorról. Ez a zene az 1991-es Terminátor 2, az Ítélet napja című filmben is benne van. Arnold Schwarzenegger erre a dalra távozott a frissen szerzett bőrszerkóban a motoros kocsmából. Azóta a száma menőség és a rossz fiúk végleges himnusza.

0: ajánló következik.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Az egyik legikonikusabb rockos filmkezdés az 1969-es Szelíd motorosokhoz, az Easy Riderhez kötődik. A dal címe Born to be Wild.

A Tito and Tarantula After Dark című dala először az 1996-os Alkonyattól Pirkadatig című filmben hangzott el. Az egyik legemlékezetesebb jelenethez kötődik. Ez a szám szól a bárban, amikor Salma Hayek előadja híres kígyós táncát. A Tito and Tarantula tagjai maguk is szerepelnek a filmben. Ők alakítják a bár vámpír házi zenekarát.

Ha már a Tito and Tarantulánál tartottunk, a zenekar egy másik száma, a Strange Face of Love is filmes betétdal, az 1995-ös Desperado című filmben hallható. Ebben az együttes frontembere Tito Lareva is feltűnik egy kisebb szerepben. Ő volt az egyik gangster a bárban.

Az 1990-ben bemutatotta Vadnyugat fiai, azaz a Young Guns 2 című film mérföldkő volt John Bon Jovi karrierjében, hiszen a teljes soundtracket ő írta. A Blaze of Glory című dalért Golden Globe-díjat kapott, és Oscarra is jelölték.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A 2008-as Vasemberben Tony Stark belépője elválaszthatatlan az AC/DC számától. Back in Black a dal címe.

A Deep Purple Hush című felvétele szól a 2019-es Volt egyszer egy Hollywoodban, amikor Rick Dalton és Cliff Booth a 60-as évek végén autóznak, ez a klasszikus hard rock szól a rádióból.

Bár a 2009-es Becstelen brigantik a második világháború idején játszódik, Quentin Tarantino betette David Bowie 80-as évekbeli rockdalát, amikor Shoshana a bosszúra készülődik. Zseniális hatást kelt.

A You Talk Too Much a Szupercsapat 2010-es mozi változatában csendül fel. Megitt a 107,1 MHz-en, majd a Queen dalával búcsúzunk. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: SMR.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Vannak, akik csak játszanak a gitáron.
1: És vannak, akik lelket adnak neki.
0: A húrok most önnek sírnak.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1-en.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
0: Rock klasszik. Igen! Ki tudja, miről szól a rock?

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Atyának.
3: Rock klasszik.
4: Kezd el játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1-nek a hercen.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.
1: The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: embernek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lesztem. 107,1 MHz.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger.

0: Exiuslágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.